0: nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzatok tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketartalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Nincsenek meg a 2023-ban leszerelt vármegye táblák, írja az RTR híradó alapján a Telex. A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy eltörlik a vármegye és főispán elnevezéseket. Magyar Péter ekkor azt mondta, reméli, még megvannak a korábbi jelzések. Erre reagálva Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese, az RTL-nek kifejtette, hogy már rég átmatricázták és átfóliázták az egykori táblákat, amiket forgalomterelésre használtak fel. A közútnak 589 megye határtáblája van, ezeket kéne lecserélni, ami 50 millió forintba kerülhet. A lap megjegyezte, a kormányfő szerint elég lenne a vár szótagot egy-egy piros szívecskével letakarni. Ezt viszont csak jogszabálymódosítással lehetne megoldani. Ráadásul le kell majd cserélni a középületek feliratait és a hivatalos pecséteket is. Ennek költsége egyelőre nem ismert. Hollót szeretne Varga Viktor. Az énekes nemrég a Borsnak elárulta, korábban jó barátságot kötött egy madárral, amely még a fejére is ráült, olyan szoros viszonyt ápoltak. Azóta a szárnyas már a szomszéd fára költözött, így a zenész magára maradt. Ezért fogalmazódott meg benne egy új lakó iránti vágy, de elmondása szerint a jogszabályok nem engednék, hogy Hollót tartson, így ez az álom még várat magára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte. A kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzatok tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketartalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Nincsenek meg a 2023-ban leszerelt vármegye táblák, írja az RTR híradó alapján a Telex. A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy eltörlik a vármegye és főispán elnevezéseket. Magyar Péter ekkor azt mondta, reméli, még megvannak a korábbi jelzések. Erre reagálva Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese, az RTL-nek kifejtette, hogy már rég átmatricázták és átfóliázták az egykori táblákat, amiket forgalomterelésre használtak fel. A közútnak 589 megye határtáblája van, ezeket kéne lecserélni, ami 50 millió forintba kerülhet. A lap megjegyezte, a kormányfő szerint elég lenne a vár szótagot egy-egy piros szívecskével letakarni. Ezt viszont csak jogszabálymódosítással lehetne megoldani. Ráadásul le kell majd cserélni a középületek feliratait és a hivatalos pecséteket is. Ennek költsége egyelőre nem ismert. Hollót szeretne Varga Viktor. Az énekes nemrég a Borsnak elárulta, korábban jó barátságot kötött egy madárral, amely még a fejére is ráült, olyan szoros viszonyt ápoltak. Azóta a szárnyas már a szomszéd fára költözött, így a zenész magára maradt. Ezért fogalmazódott meg benne egy új lakó iránti vágy, de elmondása szerint a jogszabályok nem engednék, hogy Hollót tartson, így ez az álom még várat magára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte. A kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzatok tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketartalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Nincsenek meg a 2023-ban leszerelt vármegye táblák, írja az RTR híradó alapján a Telex. A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy eltörlik a vármegye és főispán elnevezéseket. Magyar Péter ekkor azt mondta, reméli, még megvannak a korábbi jelzések. Erre reagálva Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese, az RTL-nek kifejtette, hogy már rég átmatricázták és átfóliázták az egykori táblákat, amiket forgalomterelésre használtak fel. A közútnak 589 megye határtáblája van, ezeket kéne lecserélni, ami 50 millió forintba kerülhet. A lap megjegyezte, a kormányfő szerint elég lenne a vár szótagot egy-egy piros szívecskével letakarni. Ezt viszont csak jogszabálymódosítással lehetne megoldani. Ráadásul le kell majd cserélni a középületek feliratait és a hivatalos pecséteket is. Ennek költsége egyelőre nem ismert. Hollót szeretne Varga Viktor. Az énekes nemrég a Borsnak elárulta, korábban jó barátságot kötött egy madárral, amely még a fejére is ráült, olyan szoros viszonyt ápoltak. Azóta a szárnyas már a szomszédfára költözött, így a zenész magára maradt. Ezért fogalmazódott meg benne egy új lakó iránti vágy, de elmondása szerint a jogszabályok nem engednék, hogy Hollót tartson, így ez az álom még várat magára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Július közepén a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette zebegény finanszírozását, így a településnek valószínűleg nem lesz pénze, mintegy 30 alkalmazottja fizetésére, írja a Telex. Az elszámolást a testület többségét adó képviselőcsoport azért utasította el, mert véleményük szerint az önkormányzat Ferenczi Ernő polgármester által kezelt költségvetése tavaly 97 millió forinttal túllépte az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 milliós keretet. Hajnal Péter képviselő szerint, amíg egy független, kormányhivatali vagy állami számvevőszéki vizsgálat felnyentárja, mire ment el az összeg, addig nem hagyhatják jóvá a zárszámadást, mert nem akarnak cinkosok lenni egy esetleges szabálytalanságban. A béreket végül hitelfelvételből fizetnék ki. A nagyoroszi művelődési házban található konyha teljes körű felújítását javasolja az egyik önkormányzati képviselő. Borbély László közösségi oldalán azt írta, az üzemet egy körülbelül 6 hónapos időszakra be kellene zárni, hogy egy átfogó, korszerű rekonstrukció valósulhasson meg. Hozzátette, egy ilyen beruházás jelentős forrást igényel, becslések szerint legalább 50 millió forintot, ugyanakkor úgy gondolja, hogy a település pénzügyi lehetőségei ezt megengedhetik. A képviselő kifejtette, ha egy modern, jól felszerelt főzőhelyiséggel rendelkezne a falu, elegendő lenne egyetlen szakács, aki egyben az élelmezés vezetői feladatokat is ellátja, valamint 2-3 konyhai kisegítő. Szerinte egy ilyen háttérrel nem csak az intézményi étkeztetést tudnák magas színvonalon biztosítani, hanem lehetőség nyílna a különböző rendezvények, esküvők, családi és közösségi események kiszolgálására is. Zebegény polgármestere szerint a zárszámadás elfogadása körüli vita csak politikai hangulatkeltés a szóban forgó 4 képviselő részéről. Ferenczi Ernő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a testületi tagok hitelfelvételi javaslata eladósítja a települést. Ráadásul hirtelen kiderült, hogy mégis van már egy előkészített kölcsön, azt viszont a zárszámadás hiányában nem lehet felvenni. Hozzátette, hogy a júniusi munkabérek kifizetése már meghiúsult, és ha a helyi politikusok továbbra sem fogadják el a 2025. évi elszámolást, akkor a júliusi bérek is veszélybe kerülhetnek. A Váci önkormányzat új kampányt indít azért, hogy a város közterületeire minél több egységes megjelenésű kerékpártámasz kerüljön ki. Ezzel párhuzamosan a helyi üzletek, szolgáltatók, kereskedelmi, illetve vendéglátó egységek elé kihelyezett tárolók cseréjére hívják fel a tulajdonosok figyelmét. Közölték, az akció keretében a hivatalos városi katalógusból választható eszközöket az önkormányzat helyezi ki egy egyszeri közcélú felajánlás megfizetése ellenében, és az így kihelyezett támaszok után a továbbiakban nem kell közterület használati díjat fizetni. Az egyszeri hozzájárulás összege a belvárosban 98 ezer, míg Vác egyéb területein 75 ezer forint. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszíre érkezés előtt a váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak. A nyár folyamán 8 felkészülési mérkőzésen szerepel a Váci NKSN női kézilabda csapata. Az első találkozón, július 14-én a Budaörs ellen lépnek pályára. A keret nem teljes létszámban kezdi meg a közös munkát, hiszen Kacsó Noémi, Keceli Mészáros Renáta és Pálmai Liza jelenleg a junior válogatottal szerepel a kínai világbajnokságon. Így ők később csatlakoznak majd az együtteshez.
0: Időjárás.
2: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
1: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
3: Nem csúszik az este,

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Július közepén a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette zebegény finanszírozását, így a településnek valószínűleg nem lesz pénze, mintegy 30 alkalmazottja fizetésére, írja a Telex. Az elszámolást a testület többségét adó képviselőcsoport azért utasította el, mert véleményük szerint az önkormányzat Ferenczi Ernő polgármester által kezelt költségvetése tavaly 97 millió forinttal túllépte az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 milliós keretet. Hajnal Péter képviselő szerint, amíg egy független, kormányhivatali vagy állami számvevőszéki vizsgálat felnyentárja, mire ment el az összeg, addig nem hagyhatják jóvá a zárszámadást, mert nem akarnak cinkosok lenni egy esetleges szabálytalanságban. A béreket végül hitelfelvételből fizetnék ki. Zebegény polgármestere szerint a zárszámadás elfogadása körüli vita csak politikai hangulatkeltés a szóban forgó négy képviselő részéről. Ferenczi Ernő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a testületi tagok hitelfelvételi javaslata eladósítja a települést. Ráadásul hirtelen kiderült, hogy mégis van már egy előkészített kölcsön, azt viszont a zárszámadás hiányában nem lehet felvenni. Hozzátette, hogy a júniusi munkabérek kifizetése már meghiúsult, és ha a helyi politikusok továbbra sem fogadják el a 2025. évi elszámolást, akkor a júliusi bérek is veszélybe kerülhetnek. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszíre érkezés előtt a váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak.
3: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte, a kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket.
0: Időjárás.
2: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
1: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
4: Szép vasárnap reggelt kívánunk mindenkinek. Szevasztok, megafonisták, itt vagyunk, ragyogunk, és indítjuk a reggeli ritmust itt a Megafon két hullám hosszán, a 95.7-en és a 91.9-en. Nagyon sok mindennel foglalkoztunk a hét második felében. Nem sokára megtudjátok, hogy mi az, hogyha nem tudtatok volna minket hallgatni. Úgyhogy belecsapunk a mikrofonnak, Oli csak áramot halljátok. Karvaj Sornyi is itt van.
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Igen, és azért is jó ezeket úgy visszahallgatni nekünk is egyébként, tehát hogy rácsodálkozunk, hogy úristen, mit mondtunk, miért röhögtünk, tehát néha én is úgy zenék alatt esetleg Ádámnak mondom, hogy figyeled, jó volt a beszólásom, jókor szólaltam meg, tetszett a hozzászólás, vagy egyáltalán milyen felháborodásom?
4: Én mindig azt mondom, hogy nem.
5: Na persze, nem igaz. Na nézzük, július 5-én vasárnap kik a névnaposok, például az Emese, aztán a Sarolta, Antal, Cipora, Cirilla, Lotti és Toni, valamint Zoe és Vilmos. Hát sok boldogságot nekik. No meg persze, köszöntjük nagy-nagy szeretettel a születésnaposokat is. Úgyhogy én csak azt tudom kívánni, hogy rádiózzunk ma is együtt, érdemes lesz, higgyétek el.
4: Sanyika, szívemből szóltál, jöjjenek az ébresztő meg a slágerek először.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Mi a helyzet a Velencei tóval? Ez a kérdésünk ebben az órában, és erre keresünk válaszokat. Ugye ezt kezdtük az előzőekben egy picit taglalni, firtatni, hogy tényleg annyira rossz a helyzet, mint amit lehetett az elmúlt napokban annyi olvasni. Nyilván, igen, ahogy mondtátok is, hogy egy kis tó, ahogy mondtuk, azért kis vízgyűjtő terület, nagyon kell az eső, ugyanakkor az 1800-as évek végén át lehetett rajta gyakorlatilag lovagolni, sétikálni, mert akkor teljesen eltűnt. Tehát, hogy vannak ilyen prók és kontrák, és hogy nekem foglalkozni kell vele. De mondom, én például láttam olyan tudósítást, amiben az egyik vállalkozó azt mondja, hogy a média hibás, mert hogy gyakorlatilag azon a részen, ahol ő tevékenykedett, ott teljesen rendben van a víznek a szintje, és ugye azzal, hogy meglátja a nép azt, hogy milyen a Velencei tó állapota, nem jönnek a tóhoz, holott ugye az a rész, az még teljesen rendben van, és mondjuk másfél méteres a víz.
2: Mindennek ellenére, hogy mi is itt a médiában dolgozgatunk, simán el tudom képzelni, hogy elképesztő, hogy mit tesz hozzá.
1: Persze, azért mondom,
2: a negatív hullámhoz.
1: Hogy ez megy folyamatosan, és ugye nyilván ökológiai kérdés is, de azért akár megélhetési kérdés is ez. Úgyhogy, ami drága Lomos Marcinka Szóda műsorvezetője, hogy mondtuk az előbb is, ugye a családdal, ugye mindig egy ilyen szezon váltás van, és akkor ő lepattan is ott él a Velencei tópartján, és ott készülnek egyébként a szódák is, ilyenkor a nyári szezonban, akár mondjuk őszig is ott vannak. Úgyhogy ki mással tudnánk beszélgetni, mint a Marcival, aki most ott van a Velencei tó mellett, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy ő mit tapasztalt az elmúlt napokban, milyen a helyzet, milyen a hangulat. Ugye Marci az nem csak lemegy oda ilyenkor, ha is be van ott gubózva, hanem egyébként már közösségi életet él, meg műsort vezet
2: szoktuk
1: már.
2: Szoktuk nézni, hogy teljesen aktív,
1: igen,
2: a social
1: meg
2: médiában
1: sporton, meg minden, tehát hogy azért kapja az infokat, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy ő most a megafonos szemüveggel mit lát, úgyhogy köszöntjük is a műsorban. Szia Marci, jó reggelt!
3: Szia! A hallgatókat is. Sziasztok!
1: Szevasz.
3: Én egészen no. konkrétan a tóparton ülök.
1: Na, no, mit látsz akkor most, és milyen?
3: Hát, most azt látom, hogy itt van a szomszédban egy gyerektábor, ez egy kajaktábor, már leeresztették a kajakokat a vízre, és mennek ki. Eléggé bonyolult a probléma, no. és tulajdonképpen igen, az tökre benne van, amit mondasz így a médiával kapcsolatban. Szeretném idézni egyébként így első körben egy nagyon kedves barátomat, aki szintén rádiózik, és szintén itt lakik a Velencei tópartján, ő Rákóczi Feri. Van egy találós kérdés, amire szeretném, hogy válaszoljatok, hogy mi kell ahhoz, hogy külföldön jól érezzétek magatokat, illetve mi az a két dolog, ami ahhoz kell, hogy külföldön jól érezzétek magatokat?
2: Vízpart nekem fix. Igen? Az egyik.
1: Igen.
2: Meg mondjuk egy...
1: jó kaják, vagy mi?
2: Nem, hogy társaság.
1: Társaság.
3: Na, ez az a válasz, hogy először is kell, hogy külföldön legyél. Tehát ez az első dolog.
1: Oké. Okay.
3: A okay. második meg az, hogy kell, hogy jól érezd magad.
1: Egyébként.
3: És ez szerintem azért roppant fontos, mert azt látom, hogy ebben a világban az emberek otthon a légkondicionált helységben nézve a televíziót, meg a weboldalakat, meg ezeket a szörnyű katasztrófa híreket, jobban érzik magukat abban a szituban, hogy így fújnak a világra.
1: Értel, amit mondod.
3: Kárálnak, mint az, hogy kimenjenek a Velencei tó partjára, megnézzenek egy naplementét, azokon a helyeken, ahol fürdeni lehet, ott fürödjenek. Azért elmesélném a vasárnapomat, egy nagyon kedves barátomnak volt a születésnapja, ő egy végbontos csávó, mi így vagyunk néhányan egy ilyen maroknyi ember, akik végbordosnak hívjuk magunkat, ez egy közös

0: él és élni akar, és ez reméljük, hogy sokáig így is lesz. Közben igen, rohadtul hiányzik az a víz, amit a partszakas felújítás.
1: Azt akartam kérdezni, Marci, te melyik részén, vagy azon részén, ahol még egyébként jobb a helyzet, vagy ahol nem tudom én, 43 vagy 42 centi a vízszint. Mert ugye itt én néztem egy csomó tényleg készülve témára videókat, és mondom, volt olyan vállalkozó, aki azt mondta, hogy hát ő még azon a részén van, ahol egyébként teljesen rendben van minden.
0: Igen. Hát igazából azt sem lehet mondani, hogy minden rendben van, mert azért ezt érezzük.
1: Jó, nyilván, igen.
0: Tehát, hogy nagyon, nagyon kell az a víz. Én pont egy csónak kikötő mellett lakom, és itt van víz, ez egy befolyó, ez egy patak. Mindig jön befelé a víz. A végbortpályánál is van, de itt egyébként a déli parton vannak azok a nagy kiszáradt részek, amiket ti valószínűleg láthattok. De különben, tehát tudod, hogy az van, hogy lejön az újságíró, meg lejön a fotós, és akkor érted, tényleg ilyen katasztrofa turistáskodik.
2: Hát, hogy a tónak melyik részét fotózzuk,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen, igen.
0: Érted, de hogy ahelyett, hogy katasztrófa turistáskodik, miért nem dobálja le magáról a ruhát, ha nincsen áll a fürdőnadrág, alsónadrágba, bemegy, és egy frizbizik, röhög egyet a gyerekével, vagy a feleségével, benyomja a víz alá, vagy mit tudom, érted?
1: Hogy miért
0: nem az van, hogy így használja azt, amit egyébként használni lehet. Szóval, hogy ez annyira ilyen emberi, és az is valahogy annyira emberi, hogy ha mit tudom én, ez történik egy nem tudom, autópályán repedezni kezd az autópálya, vagy van egy kimossa a beton alatt a víz az utat, akkor egyből oda mennek az építési vállalkozók, egyből megoldják, itt meg van egy élőhely, rengeteg fajjal, madár, faj, halfaj, rengeteg vállalkozó, aki ebből él, hogy miért hagyják, hogy ez történjen.
1: Igen, úgyhogy egyébként évről évre, ugye ez mindig előjön most már. Nóri is mondta, hogy két évvel ezelőtt voltak ott lent, Gárdony környékén, hogy akkor arra ugyanez volt, és akkor nincs téve semmi ezzel.
0: Igen. Szóval, hogy igazából, ha valaki ide turistáskodni szeretne jönni, akkor biztos, hogy megtalálja a maga kis programjait, tényleg, és ebben benne van a fürdés is. Ha meg környezetvédelmi szempontból nézzük, akkor igen, van itt dolog. Meg így az emberek fejében is van dolog, amivel szerintem foglalkozni kéne. Szóval, hogy így...
2: Én mindig ezzel kezdeném.
1: Igen. Te Marci, és a hangulat időben. Mondjuk az ottaniaknál, tehát, hogy itt nyilván azért te beszélsz az ott lévőket, tehát nem csak ugye a kirándulókra gondolok, hanem mondjuk akik vállalkozók, akár a fagy is, vagy nem tudom, ez előjön ez, vagy érezni lehet valami olyan hangot, ami nem tudom, ilyen kicsit olyan gyászos képet fest, vagy jól viselik az ottaniak?
0: Ez is egyébként vállalkozótól függ.
1: Aha.
0: Tehát vannak vállalkozók, akiknek jól megy a bolt, ők nem annyira panaszkodnak, de közben meg az van, hogy azt rohadtul lehet érezni a tópartján, hogy nem jönnek az emberek.
2: Tehát szemmel látható a turizmusban, hogy jól kevesebb?
0: Abszolút. Tehát szerintem mondjuk így a normál időszakhoz képest, amikor mondjuk így a mi utcánkban se tudunk leparkolni, ahhoz képest 1%.
2: Az azért erős.
0: Az nagyon durva, és ez tulajdonképpen kommunikáció. Tehát ez nem a tó hibája, hanem
2: hát figyelj, vagytok ott akkor a Rákóczi Feri is, te is, akkor valami jó...
1: Lehet, hogy majd csinálnak valami gerilla marketinget, hát majd nyomatnak a tó.
2: Neki. Induljatok neki, és lehet népszerűsíteni a velencei tavat.
1: Ezen vagyunk most.
0: Én úgy tudom, hogy ezt csinálom.
1: Igen, mert mindig lehet látni, hogy végből Bíder is így nyomatja.
0: Hogy tényleg sokan dolgozunk azon, hogy így a magunk módján így a tónak a jó hírét gerjesszük. Mit csinálunk a
2: tónak
0: a jó
2: hírét?
0: Igen, tényleg. És egyébként ezt itt látják is, tehát hogy helyben látják egyre több ilyen jellegű feladatot is. kapok meg mindent.
1: Igen, azt egyébként pont tavaly évben is láttam, hogy akkor már nem csak ott a wakeboardos bandával, hanem akkor már ott benne voltál kis közösségekben, akkor már műsort vezettél, talán ott volt valami fesztiválka, abban is benne voltál, úgyhogy Marcikám, köszönjük akkor a tudósítást, és akkor ha valami van, akkor jelezd, és akkor beszélünk megint. Jó, legyél a szemben
0: majd.
1: Jó, és majd.
0: Tényleg csak a kedves hallgatóknak mondanám, hogy itt van a nyár, hogy ne a légkondis házba üljetek, tudom, hogy meleg van, ez benne a jó ezért nyár. Menjetek sokat szabad levegőre.

0: Érezzétek jól magatokat, ígyatok fröccsöket meg szódát.
1: Jó van, találkozunk majd vasárnap. Oké, szia Marci, csáva, szia. Hát így kell keresztpromózni gyerekek egy műsorban, egy másik műsor.
2: De tényleg, menjetek, nincs olyan marha messze, meg kell nézni. Csekkolja le mindenki saját két szemével, és akkor ott már megeszel, megiszol, megmártózol a vízben, mert van rá lehetőség.
1: Jó, megyünk a hírekkel meg a dalokkal, maradjatok velünk továbbra is. Megafon!

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Drága kollégánkkal, Lombos Marcival beszélgettünk az előzőekben, aki ezekben a percekben is ott van a Velencei tó partján, és hát kaptunk egy helyszíni tudósítást, és kaptatok, kedves hallgatók, egy helyszíni tudósítást az a kapcsolatban, hogy hát mi is a helyzet a Velencei tót, tavat.
2: Illetve.
3: Én csak azt az egyet nem tudtam
1: mond
3: értelmezni és felfogni ebből az egészből. Igen. És egyébként eddig a percig sem, hogy azért a 80-as években nagyon menő volt a Velencei tó, és nagyon sokan jártak meg a 90-es években.
1: Hogy
3: és,
1: hát hogy akkor ment ez a lakó üdülő házépítő láz.
3: De hogy hol romlott el ez az egész? Tehát, hogy hol ment ez így el? Hol úszott el?
2: De most melyik részére gondolsz, hogy hol romlott
3: hát,
2: el?
3: Hát, hogy nem mennek az emberek, hogy nem megy senki a Velencei tóhoz.
2: Én szerintem ez most ugye egy teljes friss dolog, hogy épp most nem megy, mert hogy megy a social médiában, meg mindenhol megy ez a rémhír, nem feltétlen, de valamelyest mégis, hogy nincs már víz benne, meg nem lehet fürödni, meg nem. Én szerintem ez most friss.
1: Ez egy ilyen, hogy mondom, ez szerintem egy ilyen összetett történet, hogy a Marci is mondta, mert hogy ugye van egyfajta ökológiai probléma, amire az egyik oldal azt mondta, hogy hát nagyon kell valamit csinálni vele. A másik oldal azt mondja, hogy egyébként ez egy szikes tónak minősül, tehát hogy kiszáradt már annó, és most ilyen a klímán, ki fog száradni, ezt vegyük tudomásul. Ugyanakkor ugye ez egy gazdasági történet is, mert hogy szállodák,
2: turizmus épül erre,
1: turizmus, stb. A megoldásokkal is ugye kérdések vannak, hogy akkor most kell egyetlenül beavatkozni, vagy nem. Ugye ott elvileg, azt a jól tudom, akkor két víztározó is van fölötte, de ott ugye már a belejövő víz a múltkor...
2: Pont a Marci mondta, hogy ő ott lakik, ahol a belejövő kis folyó...
1: Egy kis patakocska van, igen, de úgyhogy följebb, tehát nem tudom én x kilométerrel arrébb, akkor rendesen nagy víztározók vannak, amelyekkel föltöltötték egy pár éve, de akkor azt már nem töltötték újra, akkor már ott a víz az nem volt jó minőségű, tehát hogy... Hogy
2: biztos, hogy valami ilyesmi
1: ez.
2: Kell, hogy legyen benne, mert okért szárasság van, de volt egy egész csapadékos telünk, tehát hogy ez feltétlen nem indokolná.
3: De akkor is valami hiányzik, tehát régen ott Interpop fesztiválokat rendeztek meg, mit tudtad?
1: De azra mit érsz, hogy hiányzik?
3: De az, hogy valami nincs, valami
1: hát a tónak a vizet, kvázi.
3: Nem csak a víz.
2: Elillant.
3: Tehát szerintem programoktól kezdve.
1: Biztos, hogy van. Hát figyelj, Marcit szoktam követni, ott van egész nyáron Gárdonybált, minden van.
2: Sőt, ők még én ősszel-télen is látom, hogy mindig programozgatnak.
3: Azért nézd meg, hogy most már a Balaton is abba az irányba megy, hogy négy évszakos legyen, és télen is.
1: Hát most
3: nem csak azért mennek az emberek, hogy fürödjenek,
1: igen.
3: Mert most lehet, hogy télen nem tud belemenni a vízbe, de elmegy, és mégis van látnivaló, valami hiányzik. Én azt mondom így.
1: Úgyhogy még nem most soha, mint én érted, de valami hiányzik. Egyszer volt, de úgy tudja, hogy valami hiányzik a Velencei tó környékéről, igen, valami.
2: Szerintem, Sanyi, a te jelenlétet hiányzik. Én azt gondolom.
3: Lehet.
1: Ez az.
3: Köszönöm.
1: Sanyika, irány.
2: Megvan.
1: Figyelj.
2: Úgyhogy kénytelen leszel elmenni, Sanyi, a Velencei tóhoz.
1: Figyelj, takarodjál el Velencei tóhoz. Ilyetől kezdve semmi nem fog hiányozni.
2: Ádám nagyon finoman invitált.
1: Igen. Na, jó van. Marci meg majd szól, hogyha lesz valami. Jó? Az a lényeg. Úgyhogy menjünk tovább, és a dalokkal folytatjuk.

0: lábadott.
1: Reklám.
2: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgó Tarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Te írtál egy szörnyfilmet.
8: Idén. Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
9: Karamel Macchiato.
4: Minyonok is szörnyek. A moziban.
1: Reklámot hallottak.
10: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek.
11: Július közepén a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette zebegény finanszírozását, így a településnek valószínűleg nem lesz pénze, mintegy 30 alkalmazottja fizetésére, írja a Telex. Az elszámolást a testület többségét adó képviselőcsoport azért utasította el, mert véleményük szerint az önkormányzat Ferenczi Ernő polgármester által kezelt költségvetése tavaly 97 millió forinttal túllépte az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 millió. Keretet. Hajnal Péter képviselő szerint, amíg egy független, kormányhivatali vagy állami számvevőszéki vizsgálat felnyentárja, mire ment el az összeg, addig nem hagyhatják jóvá a zárszámadást, mert nem akarnak cinkosok lenni egy esetleges szabálytalanságban. A béreket végül hitelfelvételből fizetnék ki. Zebegény polgármestere szerint a zárszámadás elfogadása körüli vita csak politikai hangulatkeltés a szóban forgó négy képviselő részéről. Ferenczi Ernő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a testületi tagok hitelfelvételi javaslata eladósítja a települést. Ráadásul hirtelen kiderült, hogy mégis van már egy előkészített kölcsön, azt viszont a zárszámadás hiányában nem lehet felvenni. Hozzátette, hogy a júniusi munkabérek kifizetése már meghiúsult, és ha a helyi politikusok továbbra sem fogadják el a 2025. évi elszámolást, akkor a júliusi bérek is veszélybe kerülhetnek. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszínre érkezés előtt a váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak.
13: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte, a kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez.
11: Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket.
3: Időjárás.
11: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel, helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
1: Közlekedés.
11: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez történt szerdán reggel.
0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok, itt vagyunk, ragyogunk, Nori új reggelt.
10: Jó reggelt, sziasztok.
0: Karvas anyikánk is, csáus,
12: hántó. Hi, sziasztok, jó reggelt.
0: Na, és hát akkor itt van a nyár, indul a fesztivál szezon, már dübörögös a fesztivál szezon, már bőven, ugye már a, nem tudom, lement a Fischinor fű is, meg nagyon sok minden
10: családtagjaim
0: már.
10: Családtagjaim voltak ott, igen.
0: Igen, úgyhogy most azért körbenézünk, és azért két olyan bulika van, amiről beszélgetni fogunk majd, amit tényleg minden évben van. Egyik az a belváros és örülnep, Balassagyarmaton. Az lesz majd belátható határidőn belül. Meg hát, ugye megyünk a Váci tengelyre is, az pedig ugye hát ott a Váci Vigalom. Igen, igen. Mikor volt utoljára a Váci Vigalomba? Rég?
10: Ó, ott rég, hogy őszinte legyek.
0: Nagyon jó.
10: Te voltál?
0: Igen, többször is.
10: De hogy zenéltél?
0: Nem
10: zenéltél?
0: Nem, csak
10: milyen koncerten?
0: Voltam.
10: Ród. Uh-huh. Egyik barátnőm nagyon szereti a Ródot.
0: Igen, de ott nem is tudom, tehát talán Názáret is volt, meg nem tudom, tehát ilyen komolyabb zenekarokat is lehoztak.
10: De ott is több színpadós,
0: igen, meg több helyszínes, meg minden, tehát nem csak, hogy itt zenéről gondolkodsz, hanem itt azért ez egy összkulturális esemény, nagyon klassz történet. Ugye itt volt ugye most egy jubileum, nagyon megdörrentették, aztán itt most ment a pró, a kontra, ugye erről volt hangos egyébként ott a Váci közvélemény, hogy akkor mennyi pénzt fognak rátenni, meg tehát ment a kavar ezzel kapcsolatban, hogy főleg ezekről lehetett hallani. Viszont mostani a szervezés alatt van, megy, úgyhogy beszélgetünk majd egyrészt erről Loksolévivel, meg a belvárosi sörünnepről, ami meg ugye balassagyarmati. Igen, az általában rengeteg hideget kap. A közösségi médiában, tehát hogy...
10: De most a belváros is ünnepet mondod?
0: Igen. Tavaly is egyébként annyira nekézték, ugyanakkor full house volt. Tehát,
10: én azt gondolom már, hogy ezzel nem is...
12: Mindig sokan voltak. Igen. Dugig volt.
0: Jó, mondjuk az más, annó a fazekasani féle sörfest, az más volt, mint a mostani, ez csak egy egynapos vagy ilyen
12: az egy másfél.
0: Igen. De hogy annak ellenére, hogy mindenki... hogy azt mindenki kap hideget. Sokat a közösségi médiában mindig ez dörren a legnagyobbat.
10: Tehát, igen, hogy... én azt mondom lassan, hogy a kanapéhúszárok már, az már egy ilyen alaptézis minden témában, teljesen mindegy, hogy ki mit tesz föl, mármint a közösségi médiában valami, akkor biztos, hogy azonnal jön, de azért, mert ez, de ezt, mert délután csinálta a képet, de mert éjszaka csinálta a képet, szóval borzasztó. Tehát én ezt a faktort én már el is engedném.
0: Igen.
10: Engem nem is nagyon jellemzően nem szokott érdekelni a komment szekció, mert tényleg az is oda kommentel, aki azt se tudja, hogy miről ír, meg mindenki lopcsal hazudik, igen, tudjuk.
0: Na, úgyhogy beszélgetünk majd erről a két fesztiválról, akkor mindjárt Loksolévivel, maradjatok velünk!

0: Ez történt szerdán reggel.
1: A Balassagyarmati belvárosi sörünnep, illetve a Váci Vigalom a témánk ebben az órában, mert hogy még két klassz bulika vár.
2: Vigadjunk, parádézzunk.
1: Igen. Azt kezdtük el mondani egyébként, hogy ugye tavalyi évben is kvázi mind a Vigalom, mint a sörünnep nagyon durrant. Tehát, hogy...
2: Hát nyilvánvalóan.
1: Igen, voltak is szók a kommentekről, stb., de ilyentől kezdve, gyerekek, lehet ezt szeretni, vagy nem szeretni, de ilyentől kezdve azt említeni nem lehet, hogy ez például tavalyi évben totálisan jól működött.
2: Mikor lesz?
3: Szerintem mind a két program lesz? Nagyon jó.
2: Itt a belvárosi sörünnep, az 11-e? 11?
1: Igen, azt hiszem,
2: az a hétvége, leszünk, azt gondolom.
1: Igen, az jövő hétvége, mondjuk a péntek szombatos történet, azt hiszem, meg ugye a Vigalom is majd már a kanyarban van. Úgyhogy beszélgetünk egy picit erről Loksa Levivel, jó, mert hogy bedőrent a fesztivál szezon, ugye most ők csinálták például a Rockabilly Pickup Drive-ot Romhányba, megint nem jutottam ki ezeken bakancsisten.
2: Arra én is.
1: Nagyon jó.
2: Én megadnám, jó. Én annyira be is öltöznék ebbe a jó.
1: Jól is állna neked ez a, ez a feeling, ez nagyon klassz lenne.
2: Ma jövőre elmegyünk.
1: Elmegyünk jövőre.
2: Jó? Jó. Na, én benne vagyok.
1: Benne vagyok én is. Na, ugye őt azt csinálták most meg a Dunakanyarban is, ugye Ipoly Fest is, szóban is sok minden történt az elmúlt időszakban, tehát hogy gőzerővel dolgoznak, és mennek a szórakoztató programok, de hát nyilván Balassagyarmat, Váctengelyen ez a kettő a legfontosabb, úgyhogy Levi itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Na, hát hogy vagytok, mi a helyzet? Gőzerővel készültök, Leventé? Meg kicsiket akkor beszélgessünk arról, mert ott tényleg már nyár van, most már nincsen csonka hónap, hogyha itt a június veszük ugye a vakációval kapcsolatban, most akkor bedörre minden, jön a belváros,
2: mindenki
1: és
2: ráér, mehet.
1: Meg jön a Vigalom is, igen.
4: Bizony, nagyon jól mondjátok, és tényleg ez a jó a nyárban, hogy annyira színes a kínálat, hiszen egészen a májusi motoros találkozótól kezdve, ugye volt egy jazzfesztiválunk is tavasszal, ugye
1: igen.
4: A Palokövetben Balassagyarmat nagyon igényes koncerteket vittünk oda is, tehát mindig azt mondtam, hogy mindenki megtalálja a saját ízlésének való programot, van ahol rockzene megy, van ahol ugye a retro 90-es évek, mint általában ugye a sörünnepre is jellemző, de van, amikor ugye jazz jön a városba, úgyhogy tényleg minden van, és tök jó, hogy említettétek egyébként a Pickup Drive-ot, hiszen megmondom őszintén, hogy az elmúlt 11 évben, amióta Tócsonyi Bajáton, mint főszervező elkezdte ezt a Pickup Drive amerikai autós találkozót és Rockabilly Fesztivált, az egyik legsikeresebb volt a mostani, ami azért annak is köszönhető, hogy az országban nagyon sokan kihullottak ebben a műfajban, tehát már nem szervezik meg azokat, amik akár Komáromban voltak, vagy a Velencei tónál voltak, és itt utolsó mohikánként itt maradt az én Sanyi Bajátom, és nemzetközi zenekarokat hív le Hollandiából, Angliából, Svájcból is voltak idén, és elképesztő látogatottsága volt egy igazán forró nyári hétvégén, amikor ugye az angol kertnek az árnyékos fái, tehát az árnyékot adó fái igazán nagy menekülés útvonat adtak mindenkinek.
1: Meg az autóknak is, ugye, mert itt olyan tulajdonosok vannak, hogy akkor inkább a tulaj van kint a 40 fokban, mint hogy az autót túzza a nap, tehát hogy itt ilyen tulajok voltak, igen.
4: Bizony, a kertünk is tele volt, úgyhogy nagyon jól esett ez az egész. Na de hát elérkeztünk a nyár közepéhez, ami ugye mindig Balassagyarmaton egy hatalmas nagy főtéri jamboree-t szokott okozni. Ugye ismételten két napon át fogunk ingyenes koncerteket, előadásokat tartani a főtéren.

0: Mindig nagyon jó, akár klasszikus, akár elektronikus programokat lehet hallani a városban. Én azt gondolom, hogy mindenki meg tudja találni azt, amit igazából keres, de mindig el szoktam mondani, hogy bármilyen fesztivált csinálunk, nem a koncertek a lényeg. Az tök jó, hogy tudunk elbúzni egy kicsit, hanem a találkozás. Az, hogy ott találkoznak a városban lakók, a térségből bejövő emberek, beszélgetnek, isznek együtt, de igen láttam az osztálytársamot, de igen láttam egy volt kollégámat, egy volt szomszédomat. Ez a lényege. És én azt gondolom, hogy ezt kell megérteni végre egy Balassagyomaton meg a térségben is, és ezért működnek talán jól ezek a rendezvények mindenfajta közösségi oldalon lévő vita ellenére, mert az embereknek a többsége ezt nagyon jól érti. És hál' Istennek mindenfajta akár politikai, vagy akár stílusbeli különbség fogva is kijönnek, találkoznak, és tényleg nagyon jól érzik magukat.
1: Levi, milyen időt rendeltetek?
0: Kellemes, ugye, azt tudni kell, hogy én itt mindig leégek, de a lényeg az, hogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a kellemes 30-32 fokban fogjuk tudni lebonyolítani ezt a fesztivált. Nagyon-nagyon-nagyon sok odaú lett az idei program, egyébként nem csak a retro zenét hoztuk most el, ugye DJ Dominik személyében, hanem azért az elektronikus zenét képviseli majd Kuki, ő is egy nagyon jó rádiós műsorvezető, de itt lesz a retro rádióból azért, bocsánat, hogy megemlítek így más társadalmat is, de itt lesz Szabázi Csaba, aki ugye a Sing-Sing-nek volt a volt énekese, elképesztő jó session zenészekkel jön, olyan igazi rockzenét fognak hallani itt a kilátogató vendégek, természetesen lesz a Halál a Mája című dal is, de az a másfél-két óra, amit az Abaházi Csaba és a zenekarra fogja csinálni, az, ami elképesztő. Motoros találkozón voltak nálunk, a közönség közepén kötött ki az Abaházi Csaba, annyira jól érzte magát, úgy hazasságoltak menni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó lesz, és azért ne feledkezzünk meg a pénteki napról, hiszen ha már egy kicsit érintettük a pikadráj és az által képviselt műfajt is, ugye a rakabilit, hát ennek a koronázatlan magyar királya Egi Péter és a Misztérgen
2: kisájában. Nagyon jó.
0: Tehát én azt gondolom, hogy az innyenceknek az nagyon-nagyon-nagyon jó koncert lesz, hiszen attól függetlenül is, hogy éppen valaki szereti ezt a műfajtot sem, azt tudni kell, hogy olyan katarzis, olyan energia szabadul fel a Misztérgen koncerteken a színpadon és a színpad előtt, hogy oda mindenképpen érdemes eljönni, és leülni akár ott valahol a kávézót a szám, vagy itt a vendéglátó egységeknél, és közben hallgatni és nézni, hogy Atya Úristen, mi történik itt a főtéren. Amit említeni akarok még, ugye az a vendéglátó egységek, hiszen mégiscsak egy sőnapról van szó, és idén, megmondom őszintén, hosszú évek után, hál' Istennek olyan sörfőzdék is eljönnek, akik most így valamiért olyan nagyon jó, hogy mindenkinek szabad volt ez az időpont.
2: De jó.
0: Lesz 12 olyan standunk, ahol megmondom őszintén, legalább 50 fajta sör lesz csapon. Van, aki a belga, van, aki a van, aki a német söröket képviseli, nekem nagyon nagy kedvencem az egy kézműves sörfőzde, van neki egy olyan fantasztikus körte ízű sója, amely megmondom őszintén, hogy nekem egy kicsit úgy el is vitt, és most én nagyon rajongója vagyok, de tényleg őszintén mondom, hogy mindenfajta ízben, szinte nemzetközileg mindenhonnan fognak találni az emberek söröket, csapon vagy üvegesként, lehet vinni haza is, úgyhogy tényleg aki szereti ezt a nedűt, főleg ebben a melegben, én tényleg azt tudom javasolni, hogy jöjjön.
1: De nyugtassunk meg mindenkit, hogy nem csak a sör, ugye én mondjuk egy kivétel vagyok, én a büdös egy életben nem ittam meg, és gyanús, hogy nem is fogom. Tehát az is tud inni valami
2: jót. Egy kis rozé, valami azért
1: a
2: lehet. Hogy
1: mi... De talál mást.
2: Mit? Gint akarsz inni?
1: Pálinka.
2: Biztos, hogy erről is gondolkoznak a leviék.
0: Igen, a pálinka valamiért itt Palószfordon nagyon megy.
1: Nem is értem.
0: De természetesen az innyencetek is lesznek a nagyon jó koktélok, és valóban nagyon jó tapintottál lényege, mert azért nagyon fontos, hogy igényes jó borok legyenek, ugye reneszánszát éri megint a földcsőzés Magyarországon, így az elmúlt években én azt vettem észre a fesztiválokon, úgyhogy valóban nekünk azért mindennel készülni kell, mert szeretnénk mindenkit kiszolgálni.
2: Igen. Jó, akkor tényleg még azért rá a Váci Bigelomra is, mert nyilván egy nagyobb horderejű rendezvényről van szó, akár több helyszínt is figyelembe véve. Készültök, megvagytok, ott mi a helyzet a Váci vonalon, Levi?
0: Igen, meg vagyunk, már tényleg az utolsó simítások vannak. Hihetetlen, hogy 32 éves megy ez a rendezvény, és még a mai napig ingyenes. Gondoljatok bele, 18 éves voltam, akkor elkezdődött a Váci világi vigalom, most vagyok 50, tehát mi abban nőttünk fel, hogy ez a vigalom, ez itt Vácon, meg ugye a Sörfesztivál Balassagyomaton, az mindig a térségnek ugye a két legnagyobb ilyen rendezvénye volt. Ez egy ilyen tök jó dolog, hogy ezek még mindig vannak és élnek tovább. Ugyan a Sörfesztivál már más módon, és a ünnepként is ingyenesen, de nagyon-nagyon tiszteljük annak az előzményét is, úgyhogy az olyan jó dolog, hogy azért sokan dolgoznak azért,

0: és fognak össze, hogy ezek azért folytatódjanak. A Vigalomnál ugye a 32. év jön, ismételten több színpaddal fog felvonulni itt azért a nagyérdemű. A Váci Művöldési Ház szervezi a programokat, szerintem nagyon-nagyon ízlésesen és jól, és tényleg minden műfajt megmozgatva tudta összeállítani. Nyilván lesznek megint nagy nevek országosan, például a Behello, akit emlékezhetem, két évvel ezelőtt a Palószligetben léptek, és milyen elképesztő,
1: brutál,
0: milyen elképesztő tömeget is mozdítottak meg, és tényleg jó volt a koncert, és azt kell mondjanom, hogy ugye a fiúkat tudtam egy kicsit én is kocsintani, egyébként valóban pálinka került elő, ha jól emlékszem, és jó fejek a srácok. Úgyhogy én nagyon várom a Behello koncert, ez az az állónapon lesz majd vasárnap, de megmondom őszintén, hogy nagyon nagy másik kedvencem Karamell, aki szintén a nagy színpadon lesz. Én azt gondolom, hogy ő egy olyan dalszerző, olyan énekes, aki abszolút a top kategóriának számít azért Magyarországon, a zenekarja persze megint top, és lesz egy nagyon nagy különlegesség, hiszen lesz egy Kajál koncert. Ugye a megmaradt élő tagokból, meg a kontrolkomiék ugye összefogtak. Ez most egy nagyon-nagyon jó produkció, és az országban kevés helyen mutatják be. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy Tertháza számíthat. És ugye az a főtér, meg ott lesznek olyan nagyon jó produkciók, meg más színpadokon, mint például Latte Mafiától, ugye
2: hazai
0: kihagyhatatlan, kihagyhatatlan Balassagyamat és környéki tagokból álló banda. Én azt gondolom, hogy egy összművészeti fesztiválon ők nem hiányozhatnak. Természetesen úgy lesznek gyerekprogramok, mint az Alma Együttes, és tényleg sorolhatnám, mert tényleg a klasszikus zenétől kezdve, az egyházi zenétől kezdve, amik ugye a templomban vagy a zenéskolában folynak,
1: igen,
0: a színpadokon, az ingyenes koncerteken mindenki talál magának valót. És ne felejtsük el, hogy a Vigalom mindig arról is szólt, hogy egy hatalmas nagy vásár, egy nagy piac, ahol több mint 200 kereskedő van. Ez nagyon-nagyon sok. Tehát másfél kilométer hosszan annyi vásárfiát lehet nézelődni, és itt tényleg az igényes, szép termékeket engedjük csak be már hosszú évek óta. Van olyan vásár, hogy megkereskedünk, aki már az elejétől 32 éve itt van. Hihetetlen. Vannak tényleg generáción átívelő kereskedők, meg visszajárő vendégek is, akiknek már tulajdonképpen akkor még gyerekük sem voltak, amikor még elkezdték, most meg már ott áll a gyermekével a pultba. Nagyon érdekes sztorik vannak a Váci Világi Vigalmon. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és tényleg jöjjenek, ha szabadak. Nagyon sokan tudom, hogy a szabadságot így veszik ki. Szállás foglalni a városban már nagyon nehéz, tehát általában a kompromisszumot kell kötni, ilyen 20 km-es körzeten belül lehet még keresni, de hál' Istennek váltani ilyenkor a taxiszolgáltatás is nagyon működik, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg csak el kell jönni, és jól kell érezni magát mindenkinek.
1: Ennyi. Levi, köszi, és akkor találkozunk mind a két helyszínen. Örülünk, hogy itt voltál. Szia. Hát mit lehetne mondani erre, megafonistáink? Fesztiválra fel, belvárosi sörünnep és vált.

0: Gangster din szerdán reggel.
1: Fesztivál hátán, pontosabban két fontos fő fesztivál az, amiről beszélgettünk az előbb is, amely a balassagyarmatiak meg a Váciak számára tényleg fontos, ez a belvárosi sörünnep, Balassagyarmaton, illetve a másik az nem más, mint a Váci.
2: Vigalom.
1: Vigalom, így van. Úgyhogy ugye Levivel, Loksalővel beszélgettünk az előzőkben erről, és igen, azért óriási nevek a Vigalmon, óriási évek, évfordulók, időszakok, és az egyiket a balassagyarmati buli sem lesz. Sőt,
3: de egyébként így visszatérve, ugye azért többször beszélgettünk.
1: Miről?
3: Több éven keresztül, például a Váci Vigalom kapcsán is a Leventével, hogy ők mindig olyan húzós neveket, vendégeket tudtak meghívni. Igen. Tehát senki nem mondhatja, hogy olyan ismeretlen előadók léptek volna fel, látod, most is ugye mondta Karamelt is, meg mit tudom én, szóval azért tényleg óriási egyéniségek, óriási nevek, akik jelen lesznek, és ez nagyon nagy dolog, ez tudod, mit vetít nekem előle? Minőségi fesztivál.
1: Igen.
2: Tök jó, hogy ilyen fellépők vannak, de én azt gondolom, hogy mondjuk itt engem nyilván tök jó egy koncert, egy sörfesztiválon vagy valami, de én biztos, hogyha inkább, ahogy mondta a Levi is, hogy találkozom régi arcokkal, aki régen járt itthon, tehát hogy én jóval inkább az vagyok, aki úgy szeret
1: dumcsikázni, vagy találkozni. Én sem érzem azt, vagy én sem látom azt, hogy Mr. Gang rajongók alig várják majd, hogy elmenjenek, mert akkor ők elmennek klubkoncertre, Budapestre, ide-oda, mondom, stb. Oké, ott szeretnek, de hogy lemegyek, mert bírom ezt a 50-es évekbeli Elvis Presley-s izé, rockabilly style-t, hallgatom közben, és akkor fröccsözök.
2: Így,
1: vagy jobbaháziék, majd nyomnak valamit, közben szól a Rocky, már annak örülök, hogyha élőzene, vagy hangszerek vannak a színpadon, szinte kezdve sörözök, és akkor kész ennyi. Tehát, hogy manapság már szerintem az, hogy most mit hozom, mit nem, figyelj, el akarsz menni a Hooligans koncertre, akkor elmész ügybe. Mert ott ugye ott
2: tényleg
1: lesz.
2: Tényleg láttam, igen, így
1: van. Tehát az, tehát, vagy hogyha van, akkor fölmész, igen, elmész Budapestre, nem tudom én hány.
2: Most már elérhető tehát, annyi hogy, helyen, kisebb helyeken, nagyobb koncertek is, mindenhol elérhető.
1: Igen, tehát hogy vagy az, hogy egy korált megnézel, vagy egy karamelt, vagy, tehát én azért mondom, hogy ezt nem ilyen szemüveggel kell nézni. Az meg megint más, hogy van mondjuk egy Szandai Mátyás Jazz Fesztivál, az is egyébként kétnapos. Ott megint más a tematika, ott a jazzerek, ők elmentek, ott voltak. Jó.
2: Meg az egy szűkebb mesdje.
1: Azt mondom, persze. Mond.
3: Tudod, mint csodálkoztam? Jöttem Pestről este az utolsó busszal, és hogy miért van ennyi ember az utolsó buszon? Hát előtte is jöttem, és nem értettem, hogy mi ez a töm. Hát jöttek a Bánki Jazz Fesztiválra.
1: Aha.
2: Nagyon helyes.
1: Oda is.
2: Nagyon jó.
3: Duggig volt a busz az utolsó járat, hallod?
1: Igen.
3: Hát volt, hogy csak mit tudom, 4-5-en ültünk rajta rétségig az előttél.
2: Tök igen, jó hallani.
1: Teljesen jó. Na, hogyha tessék menni, és jól érezni magatokat, jó, minden info fel van a neten, úgyhogy Balassagyarmat, Belvárosi Sörünnep, meg a Váci Világű Vigalom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Contactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humán

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Sík, a bigekágyú!
1: Idén...
4: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani! Oké.
5: Ha jön le! Karamell Macchiato!
1: Minyonok és szörnyek a moziban.
6: Reklámot hallottak.
7: 8 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
8: A nagyoroszi művelődési házban található konyha teljes körű felújítását javasolja az egyik önkormányzati képviselő. Borbély László közösségi oldalán azt írta, az üzemet egy körülbelül 6 hónapos időszakra be kellene zárni, hogy egy átfogó, korszerű rekonstrukció valósulhasson meg. Hozzátette, egy ilyen beruházás jelentős forrást igényel, becslések szerint legalább 50 millió forintot, ugyanakkor úgy gondolja, hogy a település pénzügyi lehetőségei ezt megengedhetik. A képviselő kifejtette, ha egy modern, jól felszerelt főzőhelyiséggel rendelkezne a falu, elegendő lenne egyetlen szakács, aki egyben az élelmezés vezetői feladatokat is ellátja, valamint 2-3 konyhai kisegítő. Szerinte egy ilyen háttérrel nem csak az intézményi étkeztetést tudnák magas színvonalon biztosítani, hanem lehetőség nyílna különböző rendezvények, esküvők, családi és közösségi események kiszolgálására is. A Váci önkormányzat új kampányt indít azért, hogy a város közterületeire minél több egységes megjelenésű kerékpártámasz kerüljön ki. Ezzel párhuzamosan a helyi üzletek, szolgáltatók, kereskedelmi, illetve vendéglátó egységek elé kihelyezett tárolók cseréjére hívják fel a tulajdonosok figyelmét. Közölték, az akció keretében a hivatalos városi katalógusból választható eszközöket az önkormányzat helyezi ki egy egyszeri közcélú felajánlás megfizetése ellenében, és az így kihelyezett támaszok után a továbbiakban nem kell közterület használati díjat fizetni. Az egyszeri hozzájárulás összege a belvárosban 98 ezer, míg Vác egyéb területein 75 ezer forint. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszínre érkezés előtt a Váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzat tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketartalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Erdőtűzek miatt ezreket kellett kiköltöztetni az Egyesült Államok Colorado államában, miközben a lángok már mintegy 160 épületet emésztettek fel, közölték a hatóságok. A legveszélyesebb helyzet a Denvertől délnyugatra fekvő megyékben alakult ki. Összességében mintegy 40 kiterjedt gócpontot tartanak nyilván, ahol még nem tudták körbehatárolni az égő, fás és bokros területeket. A pusztítást gyorsítja a viharos szél, valamint a több hónapja tartó száraz időjárás.
9: Időjárás.
8: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
7: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
12: Ez a reggeli ritmus.

0: történt csütörtökön reggel.
1: Ki mennyi zseppénzt adott vagy ad a gyerekének, és mennyi az ideális, erről beszélgetünk ebben az órában, és hát igen, itt vannak Karvas Anyi, meg a Stancsik Nóra, és akikkel tudunk arról beszélgetni, hogy mennyi pénzt adtak, vagy adnak most a gyerkőcöknek. Egyébként már jönnek hozzászólások a Vibe számunkra, 0630 566 2262. Nálunk a 12 éves fiam minden héten kap 3000 forintot, ebből veszi meg, amit szeretne, de ha elfogy kedden, akkor a következő hétig nincs utánpótlás, így megtanulta beosztani. Például egy ilyen. El tudunk indulni, akkor e fölé is. Na, Sanyika, akkor talán kezdjük akkor most első körben veled, mert hogy te már nem vagy zseppénzosztós, aztán majd a Nóri felé, mert ő már volt
2: is, és meg még van
1: benne
2: is.
1: Van, hogy te hogy adtál zseppénzt Annó Ramónának?
3: Hát, ha tudtam, hogy mondjuk nyáron mit fog csinálni. Most nyilván, ha mondjuk volt valami nagy terve, vagy koncert, vagy ilyesmi, azt mi rendeztük szülők. Tehát az arra nem volt gondja, de ha mondjuk teszem fel, átment, vagy bement mondjuk Balassagyarmatra a lányokkal csavarogni, akkor mit tudom, anyukája adott neki 1-2000 forintot, de én este még mondjuk kint beszélgettem vele, dumcsiztam vele, és akkor még mondtam neki egy kis zseppénz, odaadtam neki akár egy 5000-est, vagy ilyesmi. Nem mindig mondtam el a tündinek. Hát ez a mi titkunk volt, és ha pedig mondjuk ment osztálykirándulásra,
1: jó, az nyilván, az dedikált.
3: Akkor ugyanúgy adtunk neki pénzt, vagy ha elment nyaralni például, akkor is. De ő mindig úgy beosztotta. Tehát azt az egyet nem mondhatom, hogy ő elszórta volna a pénzét. Tehát mindig úgy jött haza, hogy még maradt is pénze, hozott kis apró ajándékot nekünk, aminek nagyon örültünk, de mindig ott volt az, hogy tényleg bármikor számíthatott ránk. Ő nem
1: akkor nem volt ilyen korlát belőle, vagy akkor mennyit kap mondjuk heti szinten, nem. Vagy napi szinten, hogy akkor...
3: Nem is tudhattad volna ezt így belőni, hát most egyik nap, mit tudom, elmentek hárman fagyizni, és akkor mondjuk lehet, hogy 2 gombócra elegendő lett volna az a pénz, amit adtunk neki, de mi van akkor, ha most lekési a buszt, akkor nem, hogy már még ne tudjon még fagyizni, vagy beülni üdítőre, vagy ilyen, nem.
1: Értem.
3: Figyelj, aki be tudja osztani a pénzt, az úgyis beosztja. Aki meg elszórja, úgyis elszórja, adhatod neki a világ pénzét.
1: Igen, csak akkor mi az, hogy nem fogod adni egyébként, hogyha elszórja. Tehát valami fajta edukációt, akkor hát kell a szülő
3: részéről. Egy idő után rájössz, hogy nem szabad, és kell valami korlátot. Nem tudom, ez ugye Ramcsinál nem volt. Tehát ő tényleg úgy mindig meggondolta, megfontolta. Tudtuk azt, hogy mondjuk akár amikor gimibe is járt, érted? És azt mondta, hogy beül a csajokkal sütizni Balassagyarmaton, vagy akármikor mondtam, hogy hát ne legyél pénz nélkül, szívecskévi.
1: Jó, oké, ez így akkor jogos. Jó, arról szól maga a felmérés.
2: Na, kíváncsi vagyok marhára.
1: Igen, ugye, hogy nagyjából az derült ki, hogy a szülők szerint a 7 és 10 éves kor között alkalmas elkezdeni a gyereknek megtanítani azt, hogy mi is az a pénz használat. A nevelés ekkor indul be, és általában a szülők nagy része ilyen 7-10 éves korban vezeti be a zseppénzt. De egyébként most egy 7 éves gyereknek szomnak kell zseppénz. Most komolyan. Egy elsős gyereknek mire kell a zseppénz?
2: Ezt annyira nem tudom. Tudod, mire lehet? Hogyha esetleg úgy gondolja a szülő, hogy gyűjts. Tehát, hogy ő nem fog neki telefont venni, vagy tolltartót, vagy nem tudom. Én erre tudom elképzelni.
3: Mi arra azt csináltuk, hogy volt egy persely, nekiadtam, és ő, vagy az anyukája, és ő betette.
1: Olyan nem volt, hogy mennyi mosogassák kapsz érte egy 100-ast?
2: Nálunk nem.
1: Nem? Egyikötöknél sem.
2: Ilyen jellegű nem.
1: Jó, azokban a családokban, amelyekben ekkora korú gyerek él, ugye a szülőknek 94%-a már adnak ugye rendszeresen költőpénzt, ez a havi összeg általában 1 és 24 ezer forint között mozog.
2: De tág.
1: Tehát tág a sztori. Tehát most ez összeg általában az, hogy 1 és 24, egyébként mindegy, tehát akkor legyen az mondjuk 12, lőd be. Azonban a válaszadóknak a 20%-a még ettől is magasabb összegű zseppénzzel indítja a pénzügyi nevelést, és minden harmadik magyar gyereknek van rendszeres zseppénze a kutatás szerint. Uh-huh. Igen. Ami még ebből kiderül, hogy ugye az alfa generációk ugye igen korán jutnak okostelefonhoz, viszont a pénzügyek terén később lesznek digitálisak. Uh-huh. Ugye nagyjából a nyolcas okostelefon 8 évesen van meg, viszont ugye igen, az ilyen pénzügyi dolgokkal már csak ilyen 13-14 éves korban foglalatoskodnak. Tehát nagyjából így állunk össze. Uh-huh. Hogy akkor egy, jó, lehet, hogy valaki 24-et ad, valaki mondjuk 1-et ad. de lőjük be a 12-t mondjuk.
3: Figyelj, Ramcsinak mondjuk mindig feltöltős telefonja volt, tehát feltöltőkártyás telefonja volt 10 éves, amikor elkezdett Balassagyarmat rajani, azt mindig mi álltuk. Tehát az nem is
1: jó,
3: volt
1: az kérdés. Oké, mert az telefon kell, az rendben van, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha befizetett pluszban a...
2: Hadlányomnak a mai napig mi fizetjük a telefonszámlát, mert egy flottába vagy, már felnőtt, de minden...
1: Közösen. Jó, nálatok akkor hogy volt, Nóri, vagy hogy van? Tehát, hogy Eszternek is nyomottál annó...
2: Figyelj, Eszternek is úgy volt, hogy én sem voltam ez, nem voltunk sose, hogy most heti zseppénz, nem volt ilyen fix.
1: Anya, menjünk közébe, adsz pénzt?
2: Így. Ennyi? Így. És nyilván igyekeztem reális keretek között, de úgy, hogy azért, mit tudom én tényleg, ahogy mondta Csanyi, hogy most ne maradja a hoppon, azt meg tudjon inni bármit, hogyha úgy gondolja. Illetve úgy ugye a buli
3: is... a barátnők előtt is, nem?
2: De nem tudom, mert ők azért azzal megvoltak, vagy megbeszélték, tehát, vagy összedobták.
3: Tehát ha most elfogyott volna a lányodnak a pénze, és akkor úgy kell kérni valamelyiktől akár a buszra, vagy mit, az olyan ciki lenne.
2: Hát lehet, hogy ciki, igen, de nem volt ilyen végül is, tehát valószínűleg ezt ilyen formán ki tudtuk küszöbölni, tehát inkább aktuálisan akkor adtunk. Én a mulattozásnál is, amikor, mert nyilván azt még nem tudom értelmezni a 6-7 évesnek tényleg, hogy minek, mert amikor még többnyire azt én viszem, én hozom, persze, nem tudom
1: kell,
2: én.
1: Persze, ami kell, megveszem.
2: Azt megveszem, ennyi. Igen, de hogyha idősebb, már ahogy a nagylányomék is, ahogy elkezdtek bulizgatni, járni, vagy nem tudom, akkor én mindig azt mondtam, hogy ha igyon valami normálisabb ital, tehát akkor inkább adtam nem rengeteget, de annyit, hogy
1: több pénzt,
2: tudjon...
1: hogy akkor ne a legalját igye, hanem így, akkor már normálisan igyon.
2: Tehát, hogy én erre próbáltam egy kicsit így rámenni, illetve mindig jöttek hozzánk. Tehát az este elején az a lényeg, én lássam, ismerjem is a mai napig, hála Istennek ismerem a barátnőket, barátokat, tehát, hogy én ezen a vonalon voltam. Zseppénz meg... Még, én még azt sem tudom tényleg mondani, hogy most úgy igazán gyűjtögessen valamire, mert ha szülinap, névnap, illetve a nagylányom első unoka, úgyhogy a mama, papa, tehát anyukám még kis színét tömték mindig a zsebét egy ilyen-olyan ezres, vagy nem tudom milyen pénzzel. Tehát, hogy ez alkalomszerű, én azt mondom. Uh-huh. Nem is tudom, hogy sikerült-e pénzügyi tudatosnak nevelni.
1: Hát, ha nem herdálja, akkor ember van, érted?
2: Herdálni nem herdálja, shoppingon imád. Tehát, hogy egyszerűen a 445. ilyen-olyan cipő is, mert más színárnyalatban van, de mindegy, én sem szólhatok semmit, mert nekem is elég széles ruhatárom van, zárója bezártam. Panni pedig most, aki 12 éves, lassan 13 lesz, nála megint nincs ilyen, hogy havi zseppénz vagy heti zseppénzt adnánk, viszont ő gyűjtöget. Képzeljétek el, hogy már nem persej, ugye egy kicsit 21. századibb, a sógoromtól kapott egy ilyen mit tudom én, 30 centi magas, kis szép, de gyerek szép, tehát, hogy számkódos, és ahogy beleteszed, tehát bele is tudod dobálni, mint egy bankautomata elnyeli a pénzt,
1: betojás.
2: És iszonyú hangosan zenél ilyenkor, meg akkor is, ha ki akarod nyitni. Aha. Tehát, hogy egy ilyenbe gyűjtögeti, nagyon jó pofa, és ugye amit kap a szülinapjára ide-oda, tudom én, valaki, mama bejönni és éppen ad egy ezres vagy fagyira neki, vagy bármi, akkor azokat bedobálja.
1: Az jó.
2: És ő viszont így gyűjtöget, tehát hogy mondta, hogy majd még nem tudja mire, de gyűjtöget, hogy ha egy ez nagyobb
1: jó.
2: összegre.
1: Ez jó.
2: Illetve csináltunk neki egy ilyen kártyát. Tehát ez ott a...
1: Van kártya?
2: Gyerek verziót. Igen.
1: Jó, egyébként valaki most pont azt írta, csak hirtelen eltűnt az SMS, jó volt, hogy az elolvasom, a nagymamától kapott pénzt mindig félretettük neki, a zseppénzt viszont elköltheti, amire szeretné, így megtanulta, hogy van különbség a megtakarítás, meg a költőpénz között.
2: Így.
1: Valaki azt írja. Mi inkább élményeket adunk, nem pénzt, ha moziba akar menni a barátaival, kap rá, de havi fix összeget nem. És valaki, igen, nálunk nincs készpénz, ugye egy számlára kapja a pénzt 15 éves lányom, sokkal jobban követi,

0: 4000 forintok, szóval okay, nem nagy, de maga, na, hogy meglegyen ez
1: azért
0: a...
1: Azért van ilyen.
2: Ez ösztönző.
0: Igen. Van.
1: Na, jól van. Ki mire költötte a zseppénzét annó? Még erről beszélgessünk majd mindjárt, úgyhogy várjuk a hozzászólásokat is. Viberen 0 30 5 6 6 22 62.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk, és akkor megnézzük, hogy ki mire költött a zseppénzt.
2: Mi már tudjuk, hogy Ádám mire.
1: Igen, meg Sanyi mire.
2: Jó. Sanyi.
1: Igen. Jó van. Azt mondja, igen, én bélyeget és fociskártyát vettem, akkoriban ez volt a legnagyobb kincs. Igen, én kosaras kártyákat vettem. Arra ment bizony nekem.
3: Kártya, ha már viccet félretéve, tényleg én meg telefonkártyákat vettem. 250 forint volt annó a
1: telefonkártya. Hát de az már olyan voltam, ugye, hogy nem, az már nem, tehát nem volt tehát, föltöltős. Tehát nem volt már rajta lebeszélni való összeg, mi volt?
3: De, hogy?
4: Volt, tehát, az a telefonfülkés.
1: Azt értem, telefonfülkés. De hogy a gyűjtők az ugye nyilván olyanok, hogy gyűjtöttek, amire már le van beszélve.
3: Az már olyat is gyűjtöttem, nem, én a zseppénzből mindig azt vettem, hogy tudtál venni, nem tudom, 50 egységnyit, meg 100 egységnyit.
1: Igen.
3: És akkor az mindig nálam volt, és akkor ugye fülkében megálltam valahol, és akkor
4: tehát akkor te non-stop telefonálgattál.
3: Én mindig, a mai napig ez megmaradt.
1: Nem tudom, hogy én mit, igenis, kosaras kártyák, arra költöttem pénzt. Igen.
4: Én itt a Hello Boutique-ba szerettem apró hülyeségeket venni.
1: Ilyen kis szírszarakat?
4: A minden szírszár, nő, lánynak, hát jó, tudod. Okay. Radír, meg kis ceruza, meg a töltő ceruza, meg a...
1: Bravo magazin, Popcorn magazin, hónap elemén megvettem, utána már csak számoltam, mire elég a maradék.
4: Ez sem ma volt egyébként.
1: Gondolom, ezt most nem látom, de női hallgató írhatta.
4: Valószínű.
1: Aztán... itt egy őszinte hallgató, és nálunk minden forint ment a játékterembe. Flipperezés, Street Fighter, Mortal Kombat, pillanatok alatt eltűnt a zseppénz. Hát el is hiszem.
4: Ez nekem, hála Istennek, ez soha a büdös egy életben nem vonzott.
1: Igen.
4: Vagy lehet, hogy én mondom csak, hogy hála Istennek, és lehet, hogy nagyon sokan oda vannak egyébként a szerencsejáték, vagy ezekért a játékokért, de nem tudom, engem az oda egy forintot se pacsáltam volna.
3: Flipper, ez én is feleztem honton a kocsmába, tehát az benne voltam, de annyira nem.
1: Azt mondja, hogy valaki lottozóra nem mentem, de a videótékába. Igen, összedobtuk a havarokkal, kivettünk két akciófilmet, és egész hétvégén azt néztük.
4: Na, hát
1: nem hiszem, hogy akciófilm volt az.
4: Biztos az volt.
1: Biztos, nem hiszem, hogy az volt, gyerekek, de mindegy.
3: Az is egy akció, de hát mindegy.
1: Nem volt idézőjebb az akciófilm, de hát tudjuk, hogy mit jelent az akciófilm, hogyha havarokkal kivetted
4: két. Figyelj, én nekem még, ami eszembe jutott, zseppénz, volt az az acélbetétes márkás cipő. Na, és
1: arra
4: ugye...
1: Arra gyűjtöttél?
4: Arra, mert hát nyilván...
1: Baromira drága volt akkor is, meg
4: drága
1: most
4: volt
1: is.
4: Akkor is.
1: Ha valakinek volt igen. Olyan surranója, emlékszem rá a rocker havara körében, akkor azt mondtuk,
4: az, és abból soros, is a hány soros, igen,
1: ugye, és akkor
4: igen.
1: Az egy íz, és akkor nem csak már fekete, nem tudom, barna, vagy kék.
4: Isten,
1: és
4: bizony. Én például arra nagyon emlékszem, brutál. Hogy arra gyűjtöttem.
1: Igen. Na, jó van, gyerekek. Megyünk tovább, és akkor egy Salgó Tarjani témával fogjuk majd folytatni. Köszönjük szépen a hozzászólásokat, a zenékkel megyünk tovább.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgó Tarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyar.hu.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

ajándékkoncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Július közepén a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette zebegény finanszírozását, így a településnek valószínűleg nem lesz pénze, mintegy 30 alkalmazottja fizetésére, írja a Telex. Az elszámolást a testület többségét adó képviselőcsoport azért utasította el, mert véleményük szerint az önkormányzat Ferenczi Ernő polgármester által kezelt költségvetése tavaly 97 millió forinttal túllépte az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 milliós keretet. Hajnal Péter képviselő szerint, amíg egy független, kormányhivatali vagy állami számvevőszéki vizsgálat felnyentárja, mire ment el az összeg, addig nem hagyhatják jóvá a zárszámadást, mert nem akarnak cinkosok lenni egy esetleges szabálytalanságban. A béreket végül hitelfelvételből fizetnék ki. Zebegény polgármestere szerint a zárszámadás elfogadása körüli vita csak politikai hangulatkeltés a szóban forgó négy képviselő részéről. Ferenczi Ernő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a testületi tagok hitelfelvételi javaslata eladósítja a települést, ráadásul hirtelen kiderült, hogy mégis van már egy előkészített kölcsön, azt viszont a zárszámadás hiányában nem lehet felvenni. Hozzátette, hogy a júniusi munkabérek kifizetése már meghiúsult, és ha a helyi politikusok továbbra sem fogadják el a 2025. évi elszámolást, akkor a júliusi bérek is veszélybe kerülhetnek. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszínre érkezés előtt a váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak.
4: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte, a kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket.
2: Időjárás.
3: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
1: Közlekedés.
3: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk újra, jó rádiózást mindenkinek.
2: Jó reggelt,
1: Sándor, meg vagy?
3: Meg jó vagy. Reggelt, persze, sziasztok.
1: Jó van, oké, csak mindig figyelni kell majd a mikrofonos piktogramot, hogy itt van-e a szentem, nehogy eltűnjön itt nekem.
4: Néha így eltűnik az
1: éterben. Budapesti éterben eltűnik itt nekünk. Na, Salgó Tarján, Los Angeles tengelyen vagyunk ebben az órában, gyerekek.
3: Jó távolság.
1: Igen, ebben a távban, meg ebben a tengelyen vagyunk. Mégpedig azért, mert hogy nem is olyan régen megrendezték az idei Fantasy Skiffy Film Fesztivált Los Angelesben. Ez hát gyakorlatilag különféle kategóriákban lehetett benevezni, mint a legjobb fantasy film, legjobb skiffy film, legjobb rövid film kategória volt, legjobb story, legjobb rendezés, tehát hogy ilyen kis filmeket be lehet tolni, ilyen skiffy fantasy kategóriában. És hát igen, nem is olyan régen hívett engem a Szalkai Péter barátom, ismerősünk, aki egyébként munkatárs is volt ilyen tévés történet kapcsán, megkeresett minket, hogy hát elúságolja nekünk, hogy hát képzeljük el, hogy benevezték ezt a filmet erre a fesztiválra, amit ugye ők készítette kapcsolat címen, Contact címen, és hát ugye most lementek itt a vetítések, lement ugye itt a zsűri, megnézték, stb. És ugye Best Visual Design kategóriában, tehát a legjobb látvány kategóriájában ez a kapcsolat című film kapta meg a díjat, az első helyezést, úgyhogy a Péterünkkel mindjárt beszélgetünk egyébként erről az egészről.
3: Gratulálunk ezután is.
1: Óriás a történet, tehát tényleg az van, hogy akkor itt igen, a legjobb látványtervezés díja.
3: Én rossz zsűri tag lettem volna.
1: Rossz, mert hogy
4: ebben a kategóriában.
1: Főleg ugye a látványterv kategóriában.
4: Nehézkes lett volna.
1: Igen, és egyébként fönt van a film, a nagy videó megosztó, úgyhogy nyugodtan meg lehet nézni. Nórának is elküldtem tegnap. Nagyon jó a történet, mert hogy egyébként az Zente Ferenc Színháznak két színésze van benne, ugye Házi Anita, illetve a robotot játszó Farkas Zoli, az, aki egyébként szerepel benne, és ugye egy nagyjából 6-7 perces kisfilmről van szó, aminek a storyboardja, a történet az annyi, hogy úgy képzeljétek el, kedves hallgatók, ha még most nem akarom leszpoilerezni, de hogy ugye egy programozó hölgy ül a számítógépen, és próbál ugye életet lehelni egy mellette éppen készülő robotba.
4: De szemmel látható, hogy sok-sok kütyű van körülötte.
1: Igen, és akkor a programozás elindul az egész, és akkor hogy tanítsa őt be, és akkor mi az, hogy szerelem, és stb. Stb. És a végén egyébként egy nagyon érdekes kis kapcsolat alakul ki ebben a 6 percben, borzasztóan jó, és nagyon tömény.
4: Nagyon durva.
1: De nagyon jó. A végén zene, tök jó, hidegrázós az egész történet. Úgyhogy a Pétert hívjuk mindjárt, picit beszélgettünk, ugye, mert hogy az egész látványterv az övé, mert ugye ő korábban is egyébként, tehát hogy mondjam, animációs filmekben ő tevékenykedett, úgyhogy neki ez a szakmája, és picit beszélgettünk magáról a díjról is.

0: az, akit a legjobban.
1: Ez történt csütörtökön reggel.
2: Akkor maradunk még a Los Angeles salgótarján vonalon, kedves hallgatók.
3: Szűk egyenesen.
2: Így igaz, mégpedig egy, hát egy kisfilmes siker kapcsán, aki most tekerne ránk, ugye 95.7.91.9, és üdv a streamereknek is, mert hogy megafonafen.hu. Igen, nemrég rendezték meg Los Angelesben a Fantasy Skiffy Film Festivalt, ahol több kategóriában is díjazták a kisebb, rövidebb, hosszabb filmecskéket, és hát, hogy ide LA-be, hogy jön be salgótarján.
3: Hogyan jutott oda?
2: Igen, you know, az úgy, hogy hát Szalkai Péter által készített, megálmodott és tervezett látványban is összerakott film a Kapcsolat, a Contact Best Visual Design kategóriában díjat nyert, tehát a legjobb látványtervezés díját hozta el ezen a Fantasy Skiffy Film and Screenplay fesztiválon.
4: Óriási dolog.
2: Igen, és ugye az előbb mondtuk, hogy nagyjából miről szól a filmecske, és hogy mennyire klassz a látvány is benne, és ugye az Zentefer Színház két színésze, Házaniga és Varga Zoli van benne szereplőként, tehát egy nagyon jó, és a végén egy hidegrázós végkifejlettel van az egész megírva. Úgyhogy hát nyilván valóan, úgyhogy mi korábban a Péterrel itt a TV Sztorikban is együtt dolgoztunk, mondtuk azt, hogy akkor jó, akkor a Petit fölhívjuk, és akkor beszélgettünk vele erről az egészről, úgyhogy Szalkai Péter itt van a vonalban. Szia Peti, jó reggelt!
5: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: Szia, jó reggelt!
2: Na hát óriási gratula első
3: mindenek
2: körben.
3: Előtt, igen, zseniális.
2: És Nórának elküldtem meg tegnap este, hogy ezt nézze meg mindenképpen, és hogy akkor itt összebeszéltük még a adáson kívül, hogy hát egy ilyen hidegrázós vége is volt ennek a filmnek. Na kezdjük a Kályától, akkor honnan és mikor indult el ez a fajta projekt, Peti? Kezdjük talán tényleg innen.
5: Nagyon szépen köszönöm a dicsérő és elismerő szavakat. Hát ez a konkrét, erre a konkrét projektre gondolom.
2: Igen. Mert azt mondtuk a hallgatóknak, hogy te egyébként benne voltál sok minden, mert animációs filmek készítésében, meg nem tudom, tehát hogy ez neked a szakmád, de akkor maga ez a kisfilm, ez akkor honnan indult el, Peti?
5: Tavaly fejembe vettem, hogy hát 30 éve foglalkozom mozgóképpel, és hát nagyon szeretem, imádom, ez egy szerelem, és hát arra gondoltam, hogy a Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mozgókép és média szakára felvételizem, és ott egy kétperces filmetűd volt kiírva felvételi feladatként, és hát akkor gondoltam, ami tőlem telik, azt megpróbálom megtenni, és így született ez a film.
3: Tehát ezt arra készítetted?
2: Te felvételi. Igen.
3: Megőrülök. Mit mondtál, hány éve?
5: Ez tavaly volt.
2: Uh-huh. De Peti már 30 éve benne van egyébként.
3: Jó, nem, csak hogy a témát érintve, aha, tehát hogy ami lett a kisfilmet témája, igen, hogy az, mert én kíváncsi voltam, hogy ez mikor ihletett meg, vagy mikor gondoltad te azt, hogy van valami ilyesmit összehoznál.
2: És akkor hogy kerül ez akkor elébe? Akkor menjünk tovább.
5: A feladat címe volt a Kapcsolat, tehát ez egy kiírás volt, tehát ez nem saját kútfőből én hip-hop találtam ki, tehát a téma meg volt adva, és a téma kapcsán találtam ki ezt a sztorit. Hát elébe pedig úgy került, hogy az egyik volt munkatársam még az előző munkahelyemről, ő megnézte, látta, elküldte egy ismerősének Svájcba, a Svájcban van egy filmfesztivál, és akkor az ismerőse mondta, hogy hát legyek már olyan drága, és oda nevezzem be, mert ő szerinte ezt biztos, hogy értékelnék.
3: Mennyire jó.
5: Ez a svájci fesztivál, ez novemberben lett, beneveztem, de ennek kapcsán rábukkantam egy oldalra, ami összesíti a világ összes filmfesztiválját, és akkor hát ennek kapcsán szóba került ez a Skiffy Filmfesztivál is, és akkor oda is elküldésre került. Ez már most lezajlott. Mikor? Két hete, aha, volt a szakmai értékelés, és július 7-e, 8-a, 9-én lesz azt hiszem az Egyesült Államokban egy ilyen zárt láncú vetítés, ahol producerek és forgalmazók is meg fogják nézni
3: az filmeket. Akkor az még bármit is hozhat.
2: Azt akartam akkor kezdeni, akkor ennek egyébként mi lehet a további élete, Peti? Tehát hogyha mondjuk ez a szakmai belső megnézés is megtörténik.
5: Hát nem tudom. Nem tudom. Talán egy fatalista betét, vagy egy ilyen, hát egy ilyen az, hogy a Netflix logó az elején van, de azt én poénnak tettem bele, mert hát nem volt tétje ennek a dolognak, hát ez csak a felvételi bizottság látja, gondoltam én akkor, és akkor hát beletettem. De hát bízom benne, hogy ez egy ilyen predestináció, majd nem tudom.
3: De mondjuk állsz elébe, ha Spielberg stúdió felkeres,

0: foglalkozni fogsz ebben a projektben?
1: Szerintem úgy a hétköznapi életből tudat alatt jött ez, aha, a, ez uh-huh. a téma, hogy hát a kapcsolat, mint címszó, bármit takarhatott volna, de én azt hiszem tavaly ástam bele magam mélyebben a mesterséges intelligenciába, és én azóta kérek tőle tanácsokat, szakmai dolgokat, hogyan tovább próbálom fejleszteni magam, és szerintem tudat alatt kapcsolódott össze ez a két dolog, hogy a hétköznapjaimban, ahogy aktívan használom, egyre inkább elmélyedek benne, és szerintem ez lehetett az oka.
0: Teljesen tiszta.
2: Nagyon jó. Tehát én mindenkinek most mondom, hogy keressetek rá, nagyon nézzétek jó. meg.
0: A forgatás milyen volt? Tehát ugye ott van a két Zente Ferenc színház színészte, és akkor nem akarom, hogy akkor nyilván annyit árulj el a, nem tudom, a kulisszákból, amennyit te megengedsz, de hogy iszonyatosan jó lett a látvány, nekem nagyon tetszik egyébként, tehát hogy mondjam, az említett a stream oldalon is láttam egyébként szarab CGI dolgok megoldva a vizékbe, a filmekbe, hogy maga ezt az egészet, hogy tettétek össze, akkor ilyen greenboxos felvétel volt ez, vagy hogy zajlott ez, Peti?
1: Igen, igen, így van. A helyszín az egy korábbi, valójában ezt úgy kell elképzelnem, hogy amikor kiírták a felvételi határidőt, igen. akkor 10 munkanapom volt gyakorlatilag arra, hogy ezt az egészet nyílve üssem, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy hú, kapcsolat, és hát ez egy ilyen kutyafuttában körülbelül egy olyan 20-30-40 perc alatt megírt szkript volt. Gyorsan felhívtam Anitát, ráérsz holnap után? Hát persze, pont Arjánban leszek, próbáljuk a nem tudom milyen darabot. Aha. Fú, hát akkor el tudnál jönni, akkor is akkor felvennénk, és akkor gyorsan bepakoltam a kéket, beültettem elé, kinyomtattam a szöveget, szegényként tényleg az utolsó pillanatban beugrott, és hát én szerintem nagyon jól megoldottam.
0: Innen is
1: nagyon hálás vagyok neki, és hát a robot hangját azt még én mondtam fel, amikor beadtam ezt a felvételi munkát, de utána, mikor már hát megtörtént a felvételi, lement az eljárás, akkor utána 2-3 hét múlva újra elővettem, és akkor hát úgy gondoltam,
0: megkapta a szinkront.
1: Igen, Farkas Zolival felmondottam az én hangomat, mert hát az én mégiscsak a minőségibb egy művész színész.
2: Tulajdonképp néhány nap alatt
0: igen.
2: vastag idézőjelben dobtad össze.
0: Te is a vizuált, akkor ez mondjuk az hány munkaóra egy ilyen 6 perces, mert aki megvan, akkor a háttér, akkor Anita ezt megcsinálja, és akkor mondjuk hány munkaóra a gép előtt az, hogy mondjuk egy ilyen vizuált összerakja egy ilyen kis filmbe, Peti?
1: Hát, hogyha nulláról teszi össze az ember, az körülbelül 5-6 munkanap.
0: 5-6 munkanap alatt akkor ezt meg tudod csinálni.
1: Teljesen a nulláról, aha. de meg kell mondani, tehát be kell vallanom őszintén, ez nem nulláról ment.
0: Okay.
1: Valójában a korábbi produkcióknak a helyszíne és a korábbi produkciók eszközei vannak oda bepakolgatva. Ugye azért jó ez a virtuális díszletezés, mert ugye hát az ember egy egérklikkel akár egy szekrénysort arrébb tud tenni, igen. hogyha hiányzik egy csillár, azt be tudja hozni, és nem kerül pénz.
0: Igen, de az jó, mondjuk a hallgatóknak is, hogy egyszerűen nem tűnik fel, tehát olyan jó van az egész így kulcsolva, meg vágva, meg elcsinálva, hogy egyszerűen nem tűnik fel. Tehát először egyébként nekem sem, csak néztem is, mondom, nagyon jól meg van csinálva az egész. Jó van, köszönöm, Peti. Téka. Hát le a kalappal, nagyon szurkolunk, én imádom az ilyen kis odaadod a barátnak, az ebben benevezi, akkor izét, ad, akkor megy tovább, akkor ott, akkor már elé, és akkor elindul az egész történet, úgyhogy nyomás, nagyon büszkék vagyunk rád, úgyhogy sok sikert a továbbiakban is, Péterem. Jó, beszélünk
1: nagyon
0: majd.
1: Nagyon köszönöm.
0: Szia, ciao. Na, hát ezt így, gyerekek.
2: Nagyon jó. De egyébként nem lepett meg ez sem, nem? Mert hogy ezek szerintem pont így véletlenek, ami nincs. Nek köszönhetően lehet nagyon jót csinálni.
0: Igen, úgyhogy én nagyon bírom, mert itt azt tudom tényleg, hogy mi is egy dolgoztunk, te is csinált vizuált a híradónknak, meg nem tudom, tehát hogy ilyen wish-eket gyártott, meg tényleg főcímeket, meg ilyesmi, és hogy brutálisan alapos, meg nagyon jól látta az egészet. Néha fölnéztem, tudod, hogy hogyan csinálja meg ezeket a rétegzéseket, meg minden.
2: Hát jó, mert ti értetek ehhez a részéhez. Én azért, hogy
0: hogy akkor mik hogy van, úgyhogy valami iszonyat varázslat ez egyébként. Úgyhogy Péterünknek innen is még egyszer sok sikert, és akkor novemberben akkor visszatérünk Remos Svájc után.
2: Mindenképp, én kíváncsi vagyok.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Szalkai Péterrel beszélgettünk az előzőekben, jó rádiózást mindenkinek, és roppant büszkék vagyunk rá. Mert hogy ugye a kis kapcsolat című, kontakt című kisfilm, amivel ugye az Ente Ferenc Színház két színésze is közre működik, hát egy ilyen kis Los Angeles-i szakmai versenyen a legjobb vizuál kategóriában lett díjazva, és ugye még ma is Svájcban, novemberben fog eldőlni az is.
2: Én még megadom, hogy még lebeg valami a levegőben, bár akármi.
1: Tehát, ugye ez,
2: igen, mert egyrészt természetesen most annyira rohadtul helytálló ez a témakör.
1: Ja,
2: nem
1: igen.
2: Mellesleg.
1: Igen. És egyébként meghallgathatod majd, mert attól, hogy a vizuált nem látod, maga a párbeszéd az nagyon jó, és ugye hát körülbelül azt a fajta félelmet erősíti, amelyet ugye te képviselsz a robotok meg az AI-jal kapcsolatban.
3: Ó, de jó.
2: Figyelj, teljesen érthető lesz számodra is, mert pont az a kevés, de lényegre törő szöveg, és pont a hangokból fogod tudni, hogy most egy klaviatúrát nyomkod, vagy mi, tehát teljesen meg lesz. Nyugodt szívvel.
3: Vannak olyan filmek, amiket így tudok egyébként követni hangalapján. Nagyon sok szó volt, hogy így egyedül néztem, tudod, nem mondták, hogy most mi történik. Egyedül néztem, és jól ki tudtam következtetni, hogy mi történik.
2: Úgyhogy nézd meg mindenképp ezt is, mert tényleg elképesztő, és az az emberi folyamatos dilemmáját, a mesterséges intelligencia és az ember kapcsolata között boncolgatja. Hát mondanám, hogy nyitott kérdés marad, de nem.
1: Nem. Nem, de nem tudom, igen, jó volt a sztori, és ahhoz képest, hogy ilyen hirtelen kettőből kellett neki összehoznia, mármint úgy, hogy gyakorlatilag egy felvételi munka az, ami vizsgamunka kb., amit ugye meg kellett neki csinálni, és ugye ebből azért ezt túl tudta gondolni, hát le a kalappal, és egyébként tök jó.
2: Jó, óriási, és hogy viszonylag rövid idő alatt.
1: És hogy az, hogy ez ugye 4-6 napot mondott, azt hiszem, hogy még az egésznek a látvány meg a dizájn ugye rétegről rétegre összejön minden. Nagyon jó volt. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy tessék megnézni, lájkolgatni, továbbosztani, mert ott tényleg a Petinek a munkája szerintem ennyit megér.
2: Meg akár követni, hogy mi lesz belőle.
1: Igen, hát nem csak a fölmentek arra a közösségi oldalra, a videós megosztós oldalra, pontosabban nem a közösségre, a videós megosztósra, és akkor rákerestek. Mire is kell rákeresni? Várjál, de most eltűnt a link. Órák kérdésre, várjatok, ugye meg fogom.
2: Pikpak meg lesz.
1: Igen, tehát hogy...
2: Ádám már nagyon-nagyon keresi. Megvan, megvan.
1: Köszönöm, csak ez már eltűnt. Igen, arra kell rákeresni, hogy kapcsolat, úgyhogy az O betű helyett a nulla van benne, jó? És akkor nem a Judy Foster-es film fog kijönni az első keresésben, hanem mondja akkor ez, és akkor meg lehet nézni. Jó, és nagyon várjuk a novembert is, reméljük, hogy megint tudunk majd a Petivel beszélni, azért, mert hogy ott is díjazták ezt a klasszikus művet.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up,
4: grab
5: girl?
4: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Lejárt az időnk, kedves hallgatók, ennyi volt a reggeli ritmus, úgyhogy át is adjuk a helyünket Házi Attilának.
1: Legyen így, de előtte jönnek a hírek, mi pedig majd holnap jövünk egy friss, ropogós start menüvel, úgyhogy remélem holnap is velünk tartotok, tényleg akkor jönnek a hírek, Házi Attila Fitbit, majd 16 órától egy hűsítő szódát tölt Lombos Marci mindenkinek, úgyhogy vele is rádiózzatok, és vigyázzatok magatokra, további szép és vidám vasárnapot kívánunk. Sziasztok!
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Te írtál egy szörnyfilmet.
9: Hí, Bigger Kaiju.
6: Idén.
9: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
6: Minyonok és szörnyek a moziban.
10: Reklámot hallottak.
11: 10 óra van.
10: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
0: A nagyoroszi művelődési házban található konyha teljes körű felújítását javasolja az egyik önkormányzati képviselő. Borbély László közösségi oldalán azt írta, az üzemet egy körülbelül 6 hónapos időszakra be kellene zárni, hogy egy átfogó, korszerű rekonstrukció valósulhasson meg. Hozzátette, egy ilyen beruházás jelentős forrást igényel, becslések szerint legalább 50 millió forintot, ugyanakkor úgy gondolja, hogy a település pénzügyi lehetőségei ezt megengedhetik. A képviselő kifejtette, ha egy modern, jól felszerelt főzőhelyiséggel rendelkezne a falu, elegendő lenne egyetlen szakács, aki egyben az élelmezés vezetői feladatokat is ellátja, valamint 2-3 konyhai kisegítő. Szerinte egy ilyen háttérrel nem csak az intézményi étkeztetést tudnák magas színvonalon biztosítani, hanem lehetőség nyílna különböző rendezvények, esküvők, családi és közösségi események kiszolgálására is. A Váci önkormányzat új kampányt indít azért, hogy a város közterületeire minél több egységes megjelenésű kerékpártámasz kerüljön ki. Ezzel párhuzamosan a helyi üzletek, szolgáltatók, kereskedelmi, illetve vendéglátó egységek elé kihelyezett tárolók cseréjére hívják fel a tulajdonosok figyelmét. Közölték, az akció keretében a hivatalos városi katalógusból választható eszközöket az önkormányzat helyezi ki egy egyszeri közcélú felajánlás megfizetése ellenében, és az így kihelyezett támaszok után a továbbiakban nem kell közterület használati díjat fizetni. Az egyszeri hozzájárulás összege a belvárosban 98 ezer, míg Vác egyéb területein 75 ezer forint. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszínre érkezés előtt a Váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzatok tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketartalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Erdőtűzek miatt ezreket kellett kiköltöztetni az Egyesült Államok Colorado államában, miközben a lángok már mintegy 160 épületet emésztettek fel, közölték a hatóságok. A legveszélyesebb helyzet a Denvertől délnyugatra fekvő megyékben alakult ki. Összességében mintegy 40 kiterjedt gócpontot tartanak nyilván, ahol még nem tudták körbehatárolni az égő, fás és bokros területeket. A pusztítást gyorsítja a viharos szél, valamint a több hónapja tartó száraz időjárás.
4: Időjárás.
0: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
4: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
6: Fitbit.
11: Nagyon fontos nap a mai, szinte egész Nógrád és a Dunakanyar is kapott a reggeli esőből, ami 7 és 8 óra között csendesen érkezett meg, és ha nem is sok csapadék hullott, de legalább kissé frissítette a levegőt. Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Házi Attila. Hát pedig jó lett volna, hogyha intenzívebb esőzés éri el a térséget, mert csak néhány helyen volt rövid idejű csapadék már hetek óta, és tudjuk, hogy a termőföldek és általában a növények is nagyon igénylik a vizet, úgyhogy a szárassága reggeli eső ellenére is marad. Látjuk a természeten a vízhiány következményét, úgyhogy tanuljunk belőle, napi 3 liter folyadék minden esetben kell az emberi szervezet számára, ezt sose felejtsük el. Lunch Money Luizzal indul az óra, itt a Bills.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A kánikula után a mára ígért 25 fokos időjárás szinte ideális a szabadtéri mozgáshoz. Ha eddig a nagy meleg miatt visszafogta magát valaki, most érdemes újra elővenni a futócipőt, a kerékpárt vagy a túrabakancsot, ugyanakkor ne akarjuk egyből bepótolni a kimaradt edzéseket. Kezdjünk közepes intenzitással, hagyjunk időt a szervezetnek az alkalmazkodásra, és figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, mert a hűvösebb időben is veszítünk vizet mozgás közben. Ez a kellemesebb hőmérséklet kiváló alkalom arra, hogy újra rendszeressé tegyük a szabadtéri sportolást. Jó utat mindenkinek!

sokan kedvelik a társaságát. Kedves Sarolták és Emesék, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik július 5-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén lesz a Duna csúszás. A vicces esemény lényege mindössze az, hogy a résztvevők Nagymarosról lecsúsznak a Dunán a Verőcei strandig. Ehhez mindenki vigyen magával felfújható műanyag vízi eszközt, amire ráül, vagy ráfekszik, vagy rááll, és indul a buli. Az ereszkedést egy alkalommal megszakítják, mindenki megáll majd a homokszigeten felállított frissítőpontnál, és utána érkeznek majd Verőcére, ahol tészta parti várja a résztvevőket. Dunacsúszás július 11-én délután 2-től.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: 11 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzat tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketartalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán írt bejegyzésében. Gajdos László kifejtette, a program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Ezekkel a felszerelésekkel biztonságos és hűvös környezet teremthető a gondozott állatok számára a legforróbb hetekben. A tárcavezető hozzátette, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony hűsítést nyújtsanak a védenceknek. A jövő heti ankarai NATO csúcs döntései nem kötelezhetik Szlovákiát arra, hogy részt vegyen az Ukrajna katonai támogatását célzó pénzügyi alapban, jelentette ki a szlovák kormányfő, miután levélben egyeztetett a szövetség főtitkárával. Robert Fico közölte, kabinetje szerint nem létezik fegyveres megoldása az ukrajnai konfliktusnak. Hozzátette, Pozsony kész továbbra is humanitárius segítséget nyújtani, és folytatja a szlovák-ukrán együttes kormányülések előkészítését, de semmilyen fegyverszállítást célzó keretbe nem száll be. Összeházasodott Taylor Swift és Travis Kelce. Az énekesnő és amerikai futballjátékos párja 1000 főt hívott meg a nagynapra, így a helyszín a New Yorki Madison Square Garden stadion volt. Az eseményt szigorú hírzárlat övezte, ám most, hogy kimondták a boldogító igent, kiderült néhány részlet. Többek között az, hogy nem voltak koszorús lányok, a menyasszony tanúja a testvére volt, míg a sztárpárt közeli barátjuk Adam Sandler hollywoodi színész adta össze.
7: Időjárás.
8: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
1: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
6: Fitbit.
9: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Nem azért jöttem, hogy barátokat keressek. Énekli majd Sam Smith. Előtte még Zed és Kelani dala szól a Good Thing, most pedig Matthew Kosszal indul az óra. Queen for a Day. Yeah, yeah.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük elsőként a kossal. Az üzleti életben mostanában nagyon szerencsés lehet, de azért még nem kellene meggondolatlanul költekezni vagy kétes üzletekbe belemenni. A mai nap különösen nem az üzletnek való, inkább ne adjon, ne vegyen semmit. Bika. A mai napon jelentős kiadásai lehetnek, ha csak nem kerüli el jó messzire a plázákat és a szórakozó helyeket. Ha nem bánja, akkor jó, ha olyasmiket vásárol, amikre már régóta nagy szüksége van, mert szeretné az otthonát modernizálni és szebbé, kényelmesebbé tenni. Ikrek. Ne engedje, hogy munkahelyi nehézségei, gondjai elrontsák a hangulatát, különösen a délutánt és az estét, sőt az éjszakát érezheti nyomasztónak, ha folyton csak a problémákon rágódik. Hogy ezt elkerülje, kiránduljon inkább a természetben késő délután. Rák. A jegyében járó nap a korlátozó Szaturnusszal alkott nehéz fényszöget, régóta tervezett programját kellhet ma lemondani, vagy legalábbis elhalasztani. Ne bánkódjon, mert amiben viszont része lehet, az sokkal érdekesebb és értékesebb idő, mint amitől megfosztják. Oroszlán. A tolerancia, a mások véleményének és akaratának az elismerése, elfogadása nem az oroszlán erőssége, most mégis jó példával járhat elől. Igaz, nem kis próbatételnek lehet ma kitéve, de végül is sikerül átlépni a saját árnyékán. Szűz. Ha nem tudja, hogy mit kezdjen egy munkahelyi problémával, akkor legjobb, ha kikéri egy szakavatott kollégája vagy a főnöke véleményét, akkor biztosan nem fog mellé nyúlni. Váratlan vendégek tehetik ma még izgalmasabbá a napját, a találkozás meglepő és mulatságos is lehet egyszerre. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megasláger és jön a folytatás!

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban itt a Mérleg horoszkópja. Nem kellene folyamatosan aggodalmaskodni, természetes ugyanúgy a szeretteiért felelősséget érez. Van azonban olyan teher, amit nem viselhet mások helyett, és egyszer a gyerekek is felnőnek, ezt meg kell érteni. Skorpió. A pénzügyek kerülnek előtérbe a mai napon, megfontolt és okos döntéseket hozhat mostanában ezen a téren, akár kölcsönöket vagy befektetéseket illetően is. A bizonytalanságot inkább a szerelemben éli meg. Az elkövetkező időszakban valaki nagyon közel kerül a szívéhez, és ez alaposan összekusszálja a jól megszervezett eddigi életét. Nyilas. Ez a hét ideális alkalmat teremt arra, hogy végre kimozduljon az otthonából. Ha szabadságon van, de történetesen nem utazott el sehová, akkor is egy jó túra célpontot kiválaszthat, de inkább a kevésbé aktív programokat tudja ma értékelni. Bak, igazi kikapcsolódásra vágyik, és meg is van a lehetősége rá, hogy az idejét a gondtalanságnak szentelje. A romantikus időszak előtte van, használja ki minden percét, szürcsölje be minden csepp mézét. Itt a nagy szerelem, nem szabad elmenni hagyni. Vízöntő, könnyen lehet, hogy az estére tervezett kellemes programról le kell mondani, vagy legalábbis módosítani kell azokat. Nézze azonban a dolog jó oldalát, főleg ha munkáról van szó, legalább van. Amit ma elérhet a kötelessége terén, azzal hosszú időre megalapozhatja a pozícióját a hivatásában. És végül itt vannak a halak. Ha eddig nem tette volna meg, most már végképp itt az ideje annak, hogy megszervezze a pihenését. Érdemes lenne olyan célpontot választani, amit eddig talán észre sem vett a térképen. Az új hely jó hely lehet most. A hirtelen ötletek idejét éli, ezért az sem lenne meglepő, ha egyik pillanatról a másikra döntene. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: minden idők legnagyobb slágerei.
1: És kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyaráz a lényeg.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 25-én Honti Gasztrofesztivál lesz Ipolyságon. Kistermelői piac, sörés, borkóstoló, kézműves foglalkozások, gyerekeknek, légvárak, népi fajátékok és körhinta, kenyérsütő verseny. 3:30 kezdődik a program a Labdarózsával, a helyi nyugdíjas klub énekkarával. Délután 4:00 retro party György Orsolyával, Kis El Jenniferrel és R. Kárpáti Péterrel. 5:00 Csernikszende meséi felnőtteknek, 17:30 gasztrokvíz, este 7:00 a Sendergő néptánc együttes fellépése, 8:00 pedig az Orion zenekar szórakoztató műsorával ér véget a program. Július 25-én Gasztrofesztivál Ipolyságon.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Te írtál egy szörnyfilmet.
5: Igen, Bigger Kaiju.
1: Idén.
5: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
1: Minyonok és szörnyek a moziban.
6: Reklámot hallottak.
7: Bél van.
6: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. július 5-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
8: Július közepén a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette zebegény finanszírozását, így a településnek valószínűleg nem lesz pénze, mintegy 30 alkalmazottja fizetésére, írja a Telex. Az elszámolást a testület többségét adó képviselőcsoport azért utasította el, mert véleményük szerint az önkormányzat Ferenczi Ernő polgármester által kezelt költségvetése tavaly 97 millió forinttal túllépte az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 millió keretet. Hajnal Péter képviselő szerint, amíg egy független, kormányhivatali vagy állami számvevőszéki vizsgálat felnyentárja, mire ment el az összeg, addig nem hagyhatják jóvá a zárszámadást, mert nem akarnak cinkosok lenni egy esetleges szabálytalanságban. A béreket végül hitelfelvételből fizetnék ki. Zebegény polgármestere szerint a zárszámadás elfogadása körüli vita csak politikai hangulatkeltés a szóban forgó négy képviselő részéről. Ferenczi Ernő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a testületi tagok hitelfelvételi javaslata eladósítja a települést. Ráadásul hirtelen kiderült, hogy mégis van már egy előkészített kölcsön, azt viszont a zárszámadás hiányában nem lehet felvenni. Hozzátette, hogy a júniusi munkabérek kifizetése már meghiúsult, és ha a helyi politikusok továbbra sem fogadják el a 2025. évi elszámolást, akkor a júliusi bérek is veszélybe kerülhetnek. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszínre érkezés előtt a Váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte, a kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket.
9: Időjárás.
8: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
1: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
9: mindig sláger.
1: Fitbit.
9: Fitbit.
1: Fitbit.
2: 4 perccel 12 után a mikrofonnál Házi Attila. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Hey Cowboy, énekli Devon Cole hamarosan, előtte a Back to You szól Benjamin Ingrosso-tól. Most pedig Aucsillával indítunk, itt a Vigyél el!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén lesz a Duna csúszás. A vicces esemény lényege mindössze az, hogy a résztvevők Nagymarosról lecsúsznak a Dunán a Verőcei strandig. Ehhez mindenki vigyen magával felfújható műanyag vízi eszközt, amire ráül, vagy ráfekszik, vagy rááll, és indul a buli. Az ereszkedést egy alkalommal megszakítják, mindenki megáll majd a homokszigeten felállított frissítőpontnál, és utána érkeznek majd Verőcére, ahol tésztaparti várja a résztvevőket. Dunacsúszás július 11-én, délután 2-től.

I'm so excited, ez volt a The Pointer Sisters itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Botrány a Váci labdarúgásban, kirúgták az edzőt, de nem voltak túl elegánsak hozzá, egy egyszerű és ingyenes módszert választottak. Küldtek neki egy e-mailt. Mi történt a Váci VLS-énél? Egyután mondom a részleteket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyar.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig.

Public koncert, Konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Sík, a bigekágyú.
1: Idén.
4: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
1: Minyonok is szörnyek a moziban.
5: Reklámot hallottak.
6: 13 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
7: Zebegény polgármestere szerint a zárszámadás elfogadása körüli vita csak politikai hangulatkeltés a szóban forgó négy képviselő részéről. Ferenczi Ernő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a testületi tagok hitelfelvételi javaslata eladósítja a települést. Ráadásul hirtelen kiderült, hogy mégis van már egy előkészített kölcsön, azt viszont a zárszámadás hiányában nem lehet felvenni. Hozzátette, hogy a júniusi munkabérek kifizetése már meghiúsult, és ha a helyi politikusok továbbra sem fogadják el a 2025. évi elszámolást, akkor a júliusi bérek is veszélybe kerülhetnek. A nyár folyamán 8 felkészülési mérkőzésen szerepel a Váci NKSN női kézilabda csapata. Az első találkozón, július 14-én a Budaörs ellen lépnek pályára. A keret nem teljes létszámban kezdi meg a közös munkát, hiszen Kacsó Noémi, Keceli Mészáros Renáta és Pálmai Liza jelenleg a junior válogatottal szerepel a kínai világbajnokságon. Így ők később csatlakoznak majd az együtteshez. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán írt bejegyzésében. Gajdos László kifejtette, a program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Ezekkel a felszerelésekkel biztonságos és hűvös környezet teremthető a gondozott állatok számára a legforróbb hetekben. A tárcavezető hozzátette, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony hűsítést nyújtsanak a védenceknek. Jót tesz a májával az, aki rendszeresen fogyaszt kávét. Egy friss kutatás szerint jelentősen csökkenhet többféle máj probléma kockázata is, olvasható a hvg.hu hírportálon. Kiderült, a daganatos megbetegedések kialakulásának veszélyét is számottevően mérsékelheti az, ha valaki napi rendszerességgel issza a feketét. A jótékony hatás ráadásul akkor is fennáll, ha 5 csészénél több fogy nap mint nap. A vizsgálat több mint 354 ezer ember adatain alapszik, akiket több mint egy évtizeden át követtek nyomon a szakemberek. Összeházasodott Taylor Swift és Travis Kelce. Az énekesnő és amerikai futballjátékos párja 1000 főt hívott meg a nagynapra, így a helyszín a New York-i Madison Square Garden stadion volt. Az eseményt szigorú hírzárlat övezte, ám most, hogy kimondták a boldogító igent, kiderült néhány részlet. Többek között az, hogy nem voltak koszorús lányok, a menyasszony tanúja a testvére volt, míg a sztárpárt közeli barátjuk Adam Sandler hollywoodi színész adta össze. Hollót szeretne Varga Viktor. Az énekes nemrég a Borsnak elárulta, korábban jó barátságot kötött egy madárral, amely még a fejére is ráült, olyan szoros viszonyt ápoltak. Azóta a szárnyas már a szomszéd fára költözött, így a zenész magára maradt. Ezért fogalmazódott meg benne egy új lakó iránti vágy, de elmondása szerint a jogszabályok nem engednék, hogy Hollót tartson, így ez az álom még várat magára.
8: Időjárás.
7: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
5: Közlekedés.
7: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
8: mindig sláger.
10: Fitbit.
6: 4 perc elmúlt 1 óra, a mikrofonnál Házi Attila. Say what you want to, ez az All for One dala hamarosan itt a Megafonban. Előtte még a Back to Black és az Azt akarom szól. Most pedig Tiesto, Jonas Blue és Rita Ora itt a Ritual.

0: Itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

I Wish, ez volt Joel Corey és Mabel dala itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Különös botrány veszi körül a Váci VLS-e labdarúgó klubját, ami nemrég zárta a Vármegyei bajnokságot. A Vác FC tett közzé egy közleményt erről, azt írva, hogy amíg a menedzsment tagjai nyaralni mentek, addig az edzőt és kollégáját, vagyis a szakmaiságot irányító embereket egy e-mailben kirúgták. A botrány nem is ezzel a levéllel kezdődött, hanem már akkor felfigyeltek a változások szelére, amikor a most zárult játékidény végén eléggé látványosan maradt el a felnőtt csapat évzáró eseménye. Szóval úgy néz ki, hogy már hetek óta erős akarat mutatkozott arra, hogy Vácon egyelőre ismeretlen okból valakik teljesen más jövőt indítsanak el úgy, hogy a váci legendát Burzi Attilát, aki a Vármegyei döntőbe vitte a csapatot, eltávolítsák a helyéről. Mindjárt jönnek a részletek!

Másnap ez volt a Honey Beast itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Komoly változások körvonalazódnak a Vác VLS-nél. Bár a klub egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást, megbízható forrásokból úgy értesült a Vác FC, hogy teljes szakmai átalakulás zajlik a háttérben. Információnk szerint a felnőtt csapat vezetőedzőjét, a Váci legendának számító Burzi Attilát e-mailben értesítették arról, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését. Távozik asszisztense Hegedűs Csaba is. Úgy tudjuk, a felnőtt csapat és az U19-es együttes irányítását Szabados György és fia Szabados Tamás veheti át. Ezt hivatalosan még nem jelentették be, ugyanakkor Szabados György közösségi oldalán már a Vác VLS-e szerepel munkahelyként, és értesüléseink szerint holnapra már edzést is összehívott. A klubnál további személyi változásokról is hallani, több utánpótlás edző távozott, míg a felnőtt csapat egyik meghatározó játékosa Kovács Balázs Ausztriába igazolt. Emellett olyan hírek is keringenek, hogy a klub vezetésében is változások jöhetnek, azonban ezt egyelőre semmi sem erősítette meg hivatalosan. Ugyanakkor feltűnő az is, hogy idén elmaradt a felnőtt csapat hagyományos évzárója, ami hosszú éveken át a szezon lezárásának része volt. A Vác VLS-e nem reagált az értesülésekre, de amint hivatalos bejelentés érkezik, beszámolunk róla.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Futócipőt soha ne reggel vásároljunk. A láb napközben és sport után kissé megduzzad, ezért délután vagy este érdemes próbálni. Fontos, hogy a nagylábú előtt maradjon körülbelül egy újnyi hely, mert futás közben a láb előre csúszik. A túl szűk cipő könnyen vízhólyagot, köröm problémákat és fájdalmat okozhat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzat tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketartalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán írt bejegyzésében. Gajdos László kifejtette, a program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Ezekkel a felszerelésekkel biztonságos és hűvös környezet teremthető a gondozott állatok számára a legforróbb hetekben. A tárcavezető hozzátette, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony hűsítést nyújtsanak a védenceknek. A jövő heti ankarai NATO csúcs döntései nem kötelezhetik Szlovákiát arra, hogy részt vegyen az Ukrajna katonai támogatását célzó pénzügyi alapban, jelentette ki a szlovák kormányfő, miután levélben egyeztetett a szövetség főtitkárával. Robert Fico közölte, kabinetje szerint nem létezik fegyveres megoldása az ukrajnai konfliktusnak. Hozzátette, Pozsony kész továbbra is humanitárius segítséget nyújtani, és folytatja a szlovák-ukrán együttes kormányülések előkészítését, de semmilyen fegyverszállítást célzó keretbe nem száll be. Összeházasodott Taylor Swift és Travis Kelce. Az énekesnő és amerikai futballjátékos párja 1000 főt hívott meg a nagynapra, így a helyszín a New York-i Madison Square Garden stadion volt. Az eseményt szigorú hírzárlat övezte, ám most, hogy kimondták a boldogító igent, kiderült néhány részlet. Többek között az, hogy nem voltak koszorús lányok, a menyasszony tanúja a testvére volt, míg a sztárpárt közeli barátjuk Adam Sandler hollywoodi színész adta össze.
2: Időjárás.
4: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
1: Közlekedés.
4: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
5: 3 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila, Thomas Rhett, Kane Brown és Eva Max dala szól az On Me hamarosan, előtte a Texas és a Summer Sun. Most pedig Amy Grant, Baby Baby.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Sokan kérdezik, hogy tényleg jobb-e az esővíz a növényeknek, mint a csapvíz. A válasz általában igen, de nem óriási a különbség. Az esővíz lágyabb, kevesebb ásványi anyagot tartalmaz, és nincs benne klór, ezért kíméletesebb a talajhoz, és sok növény számára kedvezőbb. A vezetékes vízzel is nyugodtan lehet öntözni, de hosszú távon, főleg kemény víz esetén több méz halmozódhat fel a talajban. Aszályos időszakban azonban a legfontosabb nem az, hogy mivel öntözünk, hanem hogy egyáltalán kapjanak elegendő vizet a növények. Ha van lehetőség esővizet gyűjteni, az nem csak a kertnek jó, hanem az ivóvízkészleteket is kíméli.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kirándulásnak és túrának is nagyszerű a jövő hétvégi visegrádi palotajátékok, amit minden évben hagyományos módon szerveznek meg. A palotajátékok rendezvény 1985 óta állít emléket a középkor egyik legjelesebb eseményének, az 1335-ös visegrádi kongresszusnak. A közép-európai térség három meghatározó uralkodója, János Cseh, Kázmér lengyel és Első Károly magyar király, valamint a német lovagrend találkozóján született megállapodások a mai napig éreztetik hatásukat. Ezért nem véletlen, hogy 1991-ben a visegrádi királyi palota falai között írták alá a visegrádi egyezményt, ami jelenleg V4 elnevezéssel segíti a közép-európai országok együttműködését. A visegrádi nemzetközi palotajátékok Magyarország legrégebbi történelmi fesztiválja, ami a Kárpát-medencei térségen kívül Európa 10 országából fogad kiváló hagyományőrző csoportokat. Mindjárt mondom is, hogy idén mi a felhozatal, néhány perc, és jönnek a részletek a programról.

Itt a Feedbeat, a mikrofonnál Házi Attila. Lovagi tornák, felvonulások, táncház és kézműves foglalkozások, ez a visegrádi palotajátékok idén is. Csaknem 500 kosztümös szereplő, 30 lovas, zenekarok, dobos csapatok és zászlóforgatók vonulnak végig a városon, az első Károly szobortól a királyi palotáig, ünnepélyesen megnyitva a palotajátékok egyes napjait. A kezdés jövő hét péntek délután 14:30, amikor az összes szereplő részvételével indulnak el a városban felvonulni, aztán fáklyás felvonulás is lesz este 8:30-kor a keresztelő Szent János katolikus plébánia templomtól a királyi palotáig. 10 és 18 óra között történelmi kézműves vásár működik az alsó udvarban, történelmi vásárok. Délután 1 és 2 között tárlatvezetés Mátyás király termeiben, a királyi palota díszlépcsője elől indul majd a túra. Vívóverseny, lovagi torna és koncertek is várják majd az érdeklődőket. A park színpadon délelőtt 10 és délután 6 óra között középkori gyermekjátszóház, középkori gyerekjátékokkal és íjászattal várja majd a közönséget. Bár az erdő is, a Pilisi erdő és vadismereti foglalkozás délelőtt 10 és délután 5 óra között érhető el. Szelindek régi zene együttes 10 és 10:30 között 11 órától a Kacagó Báb Színház zenés bábjátéka látható. Délután 13:30-tól a Szent László testvériség koncertje, délután 3 órakor pedig Balogh Péter koboz művész lép színpadra. És ez csak a pénteki program, a hétvégéről még nem is beszéltem. Minden további elérhető online.

0: a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 5-én a Sarolták és az MSZ-ék ünneplik a névnapjukat. A Sarolta név viselői nagyon becsülik az élet minden szépségét és a magas minőséget. Becsvágyóak, komoly sikereket érhetnek el az üzleti életben. Az MSZ-e név komoly, felelősségteljes, nyugodt személyiség kialakulását biztosítja. Diplomáciai érzéke kifinomult, stílusa kedves, lenyűgöző, könnyed, ezért sokan kedvelik a társaságát. Kedves Sarolták és MSZ-ék, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik július 5-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Te írtál egy szörnyfilmet.
2: Idén.
5: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
2: Minyonok és szörnyek a moziban.
6: Reklámot hallottak.
7: 15 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte, a kabinet célja, hogy a történetiratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzatok tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketarfalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Nincsenek meg a 2023-ban leszerelt vármegye táblák, írja az RTR híradó alapján a Telex. A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy eltörlik a vármegye és főispán elnevezéseket. Magyar Péter ekkor azt mondta, reméli, még megvannak a korábbi jelzések. Erre reagálva Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese, az RTL-nek kifejtette, hogy már rég átmatricázták és átfóliázták az egykori táblákat, amiket forgalomterelésre használtak fel. A közútnak 589 megye határtáblája van, ezeket kéne lecserélni, ami 50 millió forintba kerülhet. A lap megjegyezte, a kormányfő szerint elég lenne a vár szótagot egy-egy piros szívecskével letakarni. Ezt viszont csak jogszabálymódosítással lehetne megoldani. Ráadásul le kell majd cserélni a középületek feliratait és a hivatalos pecséteket is. Ennek költsége egyelőre nem ismert. Hollót szeretne Varga Viktor. Az énekes nemrég a Borsnak elárulta, korábban jó barátságot kötött egy madárral, amely még a fejére is ráült, olyan szoros viszonyt ápoltak. Azóta a szárnyas már a szomszédfára költözött, így a zenész magára maradt. Ezért fogalmazódott meg benne egy új lakó iránti vágy, de elmondása szerint a jogszabályok nem engednék, hogy Hollót tartson, így ez az álom még várat magára.
7: Időjárás.
8: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
6: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliget belterületén is, vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsor.
3: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most, ahol a sportos életmód
10: mindig sláger.
9: Fitbit.
0: 3:03 a mikrofonnál Házi Attila. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Sam Smith és Normani dala szól a Dancing with a Stranger. Előtte még Bonbon, itt minden a régi. Most pedig Andreas Moe, Something Right, itt a Megafonban.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 25-én Honti Gasztrofesztivál lesz Ipolyságon. Kistermelői piac, sörés, borkóstoló, kézműves foglalkozások, gyerekeknek, légvárak, népi fajátékok és körhinta, kenyérsütő verseny. 3:30 kezdődik a program a Labdarózsával, a helyi nyugdíjas klub énekkarával. Délután 4:00 retro party György Orsolyával, Kis El Jenniferrel és R. Kárpáti Péterrel. 5:00 Csernikszende meséi felnőtteknek, 17:30 gasztrokvíz, este 7:00 a Sendergő néptánc együttes fellépése, 8:00 pedig az Orion zenekar szórakoztató műsorával ér véget a program. Július 25-én Gasztrofesztivál Ipolyságon.

Eminem és a Houdini szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Vége az enyhülésnek, holnap ismét erős felmelegedés kezdődik. Napos felhős órák váltják egymást eső nélkül, 30 fok várható.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Remélem, hogy ez az idő mindenkit sarkal arra, hogy mozogjon. Pussunk, bringázzunk, vagy csak sétáljunk egy kiadósat, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ne hagyjuk, hogy csak úgy elteljen ez a vasárnap. Tényleg optimálisak az időjárási körülmények. Holnap viszont már visszatér az igazi nyár. 30 vagy akár a fölötti hőmérséklet is várható. Köszönöm mindenkinek a mai figyelmet, 4 óra van, jönnek a hírek, utána pedig Lombos Marcia szódával és vendégével egészen este 8-ig. Mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyar.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig.

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Sík, a
1: idén.
4: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Oké.
5: Ha jön le. Karamel Macchiato.
1: Minyonok is szörnyek. A moziban.
6: Reklámot hallottak.
7: 16 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: A nagyoroszi művelődési házban található konyha teljes körű felújítását javasolja az egyik önkormányzati képviselő. Borbé László közösségi oldalán azt írta, az üzemet egy körülbelül 6 hónapos időszakra be kellene zárni, hogy egy átfogó, korszerű rekonstrukció valósulhasson meg. Hozzátette, egy ilyen beruházás jelentős forrást igényel, becslések szerint legalább 50 millió forintot, ugyanakkor úgy gondolja, hogy a település pénzügyi lehetőségei ezt megengedhetik. A képviselő kifejtette, ha egy modern, jól felszerelt főzőhelyiséggel rendelkezne a falu, elegendő lenne egyetlen szakács, aki egyben az élelmezés vezetői feladatokat is ellátja, valamint 2-3 konyhai kisegítő. Szerinte egy ilyen háttérrel nem csak az intézményi étkeztetést tudnák magas színvonalon biztosítani, hanem lehetőség nyílna különböző rendezvények, esküvők, családi és közösségi események kiszolgálására is. A Váci önkormányzat új kampányt indít azért, hogy a város közterületeire minél több egységes megjelenésű kerékpártámasz kerüljön ki. Ezzel párhuzamosan a helyi üzletek, szolgáltatók, kereskedelmi, illetve vendéglátó egységek elé kihelyezett tárolók cseréjére hívják fel a tulajdonosok figyelmét. Közölték, az akció keretében a hivatalos városi katalógusból választható eszközöket az önkormányzat helyezi ki egy egyszeri közcélú felajánlás megfizetése ellenében, és az így kihelyezett támaszok után a továbbiakban nem kell közterület használati díjat fizetni. Az egyszeri hozzájárulás összege a belvárosban 98 000, míg Vác egyéb területein 75 000 forint. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszínre érkezés előtt a Váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzat tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketartalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Erdőtűzek miatt ezreket kellett kiköltöztetni az Egyesült Államok Colorado államában, miközben a lángok már mintegy 160 épületet emésztettek fel, közölték a hatóságok. A legveszélyesebb helyzet a Denvertől délnyugatra fekvő megyékben alakult ki. Összességében mintegy 40 kiterjedt gócpontot tartanak nyilván, ahol még nem tudták körbehatárolni az égő, fás és bokros területeket. A pusztítást gyorsítja a viharos szél, valamint a több hónapja tartó száraz időjárás.
7: Időjárás.
8: Ma változóan felhős, napos idő lesz, élénk széllel helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 25-26 Celsius fok körül várhatóak.
9: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
13: Szóda.
14: Hogy bírjuk, kérem szépen, ezt a meleget rettenetesen kigombolt ingekkel? Hogy bírod?
15: Hát igen, elég kemény ez a meleg, azt meg kell adni, de hát a tél is hideg volt, úgyhogy én őszintén most tudok örülni ennek, hogy egy kicsit melegebb van, de bárki, akinek esetleg ilyen beton dzsungel lakásban lakik, annak kívánok egy lehűlést, csak egy enyhét, hogy ilyen kellemesebb legyen a helyzet.
14: Fie, amikor olvasom ezt a rengeteg kommentet a Facebookon, hogy így nem lehet bírni, úgy nem lehet bírni, meg minden, az jut eszembe, hogy nagyapám sokszor mondta nekem, de hogy nem kicsim, kisfiam, menni fog, mondta, tudod, hogy olyan nehéz idők voltak régen, de tényleg meg annyi dologgal, és igazán nehéz dologgal kellett szembesülni, hogy nekem, tehát tudom, tehát én is itt élek, meg így lerohad rólam a cucc, meg minden, de hogy alapvetően, érted, itt van a nyár, arra kell fölkészülni, hogy meleg van. Drága nagyanyám, meg tudod, mit csinált? A lavorba engedett hideg vizet bevitte magának a nappaliba, és úgy ült, hogy lógatta bele a lábát. De tényleg neked milyen védekezésed van ellene? Vagy mit csinálsz, amikor az, hogy ó.
15: Hát én általában akkor lezuhanyzok így hideg vízzel, mert ilyenkor nagyon-nagyon jól tud jönni, nagyon-nagyon felfrissít, de nekem is egyébként hasonló tapasztalatom van, hogy néha azt érzem, hogy így mindenkitől csak azt hallom, hogy volt egy ilyen kirakik így szám, hogy mindig az kell, ami nincs, és akkor így ebben is ezt érzem, hogy akkor, hogyha meleg van, akkor jaj, hűljön már le az idő, hogyha meg tél van, hogy ó, ez a mocskos idő, ez menjen már el, hogy legyen már nyár, és akkor így... Valahogy sose jó.
14: És be is hoztad a kilakikittet, kérem szépen. És ez nem véletlen, ugyanis a mai vendégem Forra, aki egy rapper, egy fiatal rapper srác, lehet azt mondani, hogy pályakezdő?
15: Lehet, igen.
14: Tehát pályája elején, de azért itt-ott már megmutogatja magát, van fönt cucca, én YouTube-on találtam, egyébként többi megosztóra, Spotify, Deezer, Apple, Tidal,
15: Mindenhol megtaláltok.
14: Mindenhol ott van Forra, aki a mai vendégem. Ugye ez a műsor, ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8-ig a szóda, ami hidratál, és figyeljetek is oda, egyébként szerintem a legfontosabb dolog ebben a nagy melegben, hogy megfelelő mennyiségű vizet igyunk, és csak mondom, a fröccs és sör szeretőknek, hogy ez nem hidratálás. Tehát, ha érted, lehet inni sört, 12-t is, meg 24-et is, de amellé is kell inni vizet. Úgyhogy indítsuk ezzel a kis gondolattal az adásunkat.

0: És ahogy az előző blokkunkban felkonferáltam, forra a vendégünk, egy fiatal rapper. Hány éves vagy?
1: 23.
0: 23. És mióta nyomod?
1: Hát 14 éves korom óta biztosan. Szerintem nagyon sokan akkor kezdik. Általában is a zenélés.
0: Tényleg?
1: A rappet. Igen.
0: Hogy 14 évesen az ember így belecsapaszt. Elmeséled az inspirációt?
1: Igen. Tehát, hogy én amikor először hallottam ilyen igazi old school, ilyen lirikusabb rappet, akkor egyből így megtetszett, mind a mély hangzása, meg az üteme így nagyon elkapott, és akkor elkezdtünk freestyle rappelni, meg így szövegeket írtam mindig is már
0: segítsünk akkor. Már a hallgatóknak, hogy mi az a freestyle rap?
1: A freestyle rap az, hát ez, igen, ez jó is, hogy mondod, mert nagyon sokszor, amikor ezt megemlítem, akkor arra asszociálnak az emberek, hogy ja, táncolsz, és akkor így, hát nem, ez nem a break táncos verziója, de az is nagyon fontos része a hip-hop kultúrának, de hogy ez a rapnek az a műfaja, ami on the spot, tehát hogy improvizálásról van szó, ott a helyen jelenik meg, ott találja ki az előadó a szöveget, és szerintem ez egy olyan része kifejezetten a rap kultúrának, ami nagyon, nagyon fontos és nagyon jellegzetes.
0: Ilyenkor az ember hogy rakja össze ezeket a gondolatokat? Hát, mondjuk akár most is tudnál improvizálni?
1: Hát hogyne.
0: Jó, itt vagyunk Velencei tó partján, egy teraszon, Gárdonyban, ahonnan ugye minden alkalommal zajlik a szó, de valami, csak egy pár sor tényleg.
1: Rappelek nektek, na jól van, itt vagyok most a Velencei tóban, de nem a tóban, hanem mellette, gyerünk, mindenki itt van mellette, amit itt tolok, kiállok a parkolóba, itt szólok a hangszóróba, mert rappelek egyet vagy tized, fontos, hogy ti is igyatok vizet itt rappelek ezt meg egy pikulát, vigyázzatok, jön a kánikulában, itt nagyon meleg van, és tudom, hogy a mikrofon mögött nekem helyem van.
0: Yeah, állat. Figyelj, ilyenkor hogy gondolkozik az ember?
1: Hát az a fontos, én egy ilyen setup punchline technikát használok, aminek az a lényege, hogy ha rímelni akarok valamivel, tehát hogyha mondjuk arra akarok rímelni, hogy hangfal, akkor nagyon sok ilyen kezdő freestyle-os akkor egyből azt mondja, hogy ja, itt van a hangfal, de hogy ez arról szól ez a technika, hogy először a rímet találom ki, azt mondom, és csak utána is így sokkal jobban beüt. Tehát, hogyha azt akarom mondani, hogy hangfal, akkor mondjuk úgy kezdem, hogy stabil a szövegem, mint az asztal, és egyszerre hangos, úgy, mint egy hangfal. És akkor így olyan, mintha kevesebb időt gondolkodnék, pedig már megvan a rím a fejemben.
0: Ja, értem.
1: De ez egyébként egy mítosz, mert sokan nagyon azt is hiszik, hogy egy ilyen millió sorral előrébb vannak, nem így van. Akkor, amikor mondom a punchline-t, a második sort, akkor nézek körbe, hogy mi legyen a következő szó.
0: Aha.
1: Egyébként ezt Harry Mac-től lestem el, aki egy ilyen...
0: Effektív ott tart a dolog, hogy technika van.
1: Van.
0: Meg módszerek vannak erre.
1: Van, nagyon sok módszer van, tehát sorolhatnám a gyors részektől kezdve odáig, minden sornak megvan a
0: akkor
1: maga.
0: Most segítesz nekem?
1: Hogyne.
0: Na, mi legyen? Na, hogy csináljam?
1: Hogy ki akarod próbálni?
0: Aha.
1: Okay, akkor kezdjük azt, hogy... mondjuk mondok egy szót, és arra próbálj meg úgy rímelni, hogy először nem azt a szót mondod, hanem valamit, ami magánhangzókban elsősorban stimmel rá.
0: Na, oké. Okay.
1: Mondjuk azt mondom, hogy lámpa, akkor...
0: Egy szöveget húzok mindjárt rája, hogy tudjátok elmondani, mi az a ráma. Lámpa, várjál. Igen, tehát, hogy először a izét találom ki.
1: Igen, és utána egyébként úgy nem futsz ki a szóból, hogy vagy tudsz körbenézni, hogy mi az, amit csinálnak körülötted az emberek, és arra tudsz reagálni, vagy akár, hogyha nincs éppen semmi, akkor tudsz csak szimpla főneveket mondani.
0: Akkor fiat, csináljuk azt, hogy most megint bemondasz egyet, és akkor ugye elé gondolok én egy rímet, és utána viszont ahogy kimondom, már gondolkodom azon, hogy mi legyen a következő négy sor. Tehát négy sort kéne összeraknom.
1: Igen. Tehát akkor mondjuk azt, hogy ajtó.
0: Igen.
1: És mondjak egy másik szót is.
0: Nem kell, azt nekem, nekem kell kitalálnom, nem?
1: Hogy jó, pont az a négy. Igen.
0: Ez a világ, tesó, kicsit hanyatló, de ne izguljatok, mert ott van egy ajtó, ami elviszi nektek a megváltást. bár a szemüvegem kicsit párás.
1: Ennyi, szép! Hát profi vagy, hát nem is értem, hogy én mit keresek itt.
0: De hogy te nem érted, hogy mit keresel itt. Az van egyébként, kedves hallgatók, hogy én Forrával Miskolcon találkoztam egy tehetségkutatón, és nekem így nagyon tetszett az ő flója, meg tetszettek a szövegei, és aztán nyilván rá is keres, ahogy egy jó rádiós műsorvezető kicsit felkészült, tudod, a vendégeiből, hogy én is rákerestem, és egyébként ezek nagyon intelligens rap szövegek, hogy ez a fajta ilyen, ugye ezt tudjuk, hogy a mai hip-hopok nagy része az arról szól, hogy mennyi nőm van, mennyi pénzem, és milyen nagy karrierem. Te egy olvasott ember vagy.
1: Mondhat igen.
0: Elmeséled nekem, hogy így hogy találtad meg magad abban, hogy egyszer csak ott ülsz a kultúra közepén. Érted, hogy a körülötted lévő világot nem aranyban, meg autó márkákban nézed, hanem hogy izmusokat, gondolatokat, költőket, festőket, filmeket látsz benne. Hogy mi a te kulturális mozgatórugod? Hogy kezdtél el így a kultúrában fürdeni?
1: Hát én úgy gondolom, hogy mindig is egy ilyen kreatívabb ember voltam, így nagyon szerettem így meglátni a dolgok mögött a jelentést, és még hogyha nem is szöveget írtam, de az a jegyzet app az mindig ott volt velem, és akkor felírtam gondolatokat, szövegeket, akár még verseket is, és erre rásegített még, hogy egyébként most végeztem az alapszakomon, ami új latin nyelv és kultúra BA volt, tehát az ilyen bölcsészkartát mondhatni, hogy elég sokat kellett olvasnom, meg irodalmat analizálnom, ami azért így hozzátett ahhoz, hogy így hogyan gondolkodjak ebben, de hogy én nagyon nagy értéket látok így a szavakban, és úgy érzem, hogy annyi szabadságot ad nekem, hogy tényleg úgy érzem, hogy egy rap szövegbe, vagy egy verzébe, akár improvizált, akár leírt, így bármit megtehetek így a művészetnek a nevében, és ez engem annyira lenyűgöz, hogy így nem tudom abba hagyni.
0: Figyelj, az irodalom hol kompatibilis egyébként a hip-hoppal?
1: Hát abszolút kompatibilis, mert például ezt írtam a szakdolgozatomban, hogy volt egy ilyen nagyon ilyen jellegzetes forma így a lusofón világon belül, úgy hívták, hogy Louis de Camões, ő írta így a lusiadákat, ami kb. Egy ilyen, hát nem mondom meg, hogy most mennyi oldal pontosan, de a lényeg, hogy abban az időben, amikor ő mozgott, így a... Hoppá.
0: Bocsánat, ez a szomszéd kocsmának a tulajdonos van bedudált, szóval hölgyeim és uraim, ne ijedjetek meg, mindenféle zaj van körülöttünk, szabadtéren veszük fel az adást, illetve szabadtérről jelentkezünk.
1: De ő is biztos Camoésra dudált, hogy izé, hogy ismerem a formát.
0: Ja, mindig dudálunk egymásnak. Ez egy olyan kis közösség itt a Velencei tó partján, hogy akik így ismerik egymást, ott mindig, ha másik háza elérünk, akkor remélhetőleg mély álmából dudáljuk fel egymást. Na igen?
1: Csak még erre hadd térjek ki egy kicsit, mert láttam egy vicces mémet erről, hogy amikor a buszosok dudálnak egymásnak, és akkor internek, tudod, és akkor utána van, hogy amikor a repülősök, és akkor így tudod, így ilyen nagyon pánikban vannak esve, az nem ugyanaz, amikor ők szembe mennek. Szóval...
0: Irodalom.
1: Igen, szóval volt ez a Camoés, és hogy én azért írtam őt bele, mert a portugál hip-hopról írtam a szakdolgozatomat, és hogy ő az ő korában nagyon fontos volt a formalitás, és ők is ugyanúgy rímeket, meg rímképleteket kell dolgoztak, tehát hogy ugyanúgy volt AB, ABC, akár még komplettebb is, vagy komplexebb, mint amit egy mai rap verzében látunk, csak hát ő nem egy 16 soron keresztül csinálta ezt, úgyhogy leírta konkrétan az egész népének a történelmét, a jelenjét és a jövőjét, hanem egy teljes könyvön keresztül. Szóval én nem ilyen szinten is összefügg a hip-hop és az irodalom, de ugyanúgy ez a szimbolizmus, ami benne van, akár az is nagyon kompatibilis a rapnek a világával.
0: Oké, milyen potenciál rejlik az intelligens, az amerikaiak úgy hívják, hogy ez a knowledge hip-hop. Erről fogunk beszélgetni néhány dal után. Az, amit most felkonferálok, szemüveg elő, és akkor megnyitjuk a weboldalt, kérem szépen. Tóth Abigail és Akcent Sugar Daddy című notája.

0: Üdvözlet a Velencei tó partjáról, egy gárdonyi házikó teraszán ülünk ketten Forrával, aki egy fiatal pályakezdő rapper, vele dumálunk, ugye az irodalom és a rap egy tök izgis, hogy is mondjam nektek, egy tök izgalmas egybefonódásáról volt szó az előbb. Hogy te hogy látod egyébként így a mai magyar hip-hop piacot, hogy ennek, vagy ebben hol van helye ennek a fajta hip-hopnak? És mondjuk nem is feltétlenül csak a hip-hopról, hanem úgy alapvetően a mainstream kultúráról beszélek. Hogy ülnek emberek tévé előtt, nagykereskedelmi televíziók főműsor idejében, színházba járnak, blablabla, bla, bla. Hogy ennek hol van a helye?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ennek egyrészt, hogy nagyon is van helye, másrészt pedig, hogy így erre akkor van helye ennek a világban, így a hip-hopban, a zenében, úgy általában akár, amikor van egy olyan dolog, amit így meg tudok fogni, amit már úgy gondoltak, hogy ismertek az emberek, és egy olyan perspektívában meg tudom világítani nekik így a zenén keresztül, amire még így sosem gondoltak, és szerintem ebben rejlik valahol annak a fajta hip-hopnak, amit én csinálok, az ereje, hogy ezt meg tudjam tenni. És ilyen szinten így érzek is valamennyi ilyen kötelességet, hogy így a mai hip-hopra visszatérve, hogy mivel én látom magamban a képességet arra, hogy ezt így csináljam, ezért ne csak megmondjam, hogy kéne csinálni, hanem hogy nem is mondok akkor semmit, csak annyit, amennyi, hogy hagyom, hogy a zeném magáért beszéljen. Jó, hát ebben az esetben nem, azért leírom, hogy milyen zenét csinálok, de hogy szerintem létezik egy ilyen fetisizált old school hip-hop is. Volt egy barátom, aki nagyon szerette ezt a régi stílusú lirikos hip-hopot, de én úgy gondolom, hogy például azt mondani, hogy Tupac, Biggie, Big L, Nas, mondjuk ezek az ilyen híres, ikonikus amerikai rapperek nagyon jól tolták, az úgy rendben van, de hogy ez önmagában nem tesz semmit a hip-hop világához, és ezért fontos, hogy valamerre tovább menjen. Tehát, hogy én nem, megmondom őszintén, hogy én nem nagyon vagyok, tényleg nem nagyon szeretem az ilyen fogyasztóbarát, mondjuk így mai hip-hopot, de én azt mondom, hogy jó, még ennek is van helye, hogy akkor legyen egy ilyen műfaj, amit így szeretnek az emberek, így vibe-olnak rá, tudod, jó a hangulat, de akkor miért hip-hopnak hívják, és miért rapperek ezek az emberek? Aha. Tehát, hogy én ezt nem értem, mert nekem a rap az nem ez, de mondom, a másik oldalról pedig itt van ez, hogy valamerre, mivel a zene is úgy gondolom, hogy olyan, mint a nyelv, hogy egy ilyen élő organizmusként lehet rá gondolni, tehát, hogy folyamatosan fejlődnie kell valamerre, ezért az se egy jó irány, hogyha csak azt mondjuk, hogy ja, régen jobb volt, és akkor, tudod, akkor nem megy sehova.
0: Figyelj, de én azt gondolom, hogy ezek az ilyen knowledge rappek, ezek megvoltak mindig, és hogyha belegondolsz, hogy mondjuk a mai mainstreamben is, ott szerintem így a piramis csúcsán, mondjuk ott van egy Betonhoffi, érted, hogy a fiatalok között tök nagyot megy a Koli, aki szintén intelligens dolgokról beszélt, tehát hogy nem csak a látszatot festegeti meg, hanem tényleg mélyre nyúl, sokszor visszamegy, érted, generációkra, beszél a nagyapjáról, a nagymamájáról, az őket érintő problémákról, beszél halálról, beszél életről, tehát hogy azok a dolgok, amik nem ezek az ilyen elsődleges szükségleteink, tudod, hogy enni, inni, szexelni, vásárolni, hanem hogy tényleg erről, igen, szóval hogy ezt most szeretik az emberek, és én arra vagyok kíváncsi, hogy az, hogy most a világban erre van nyitottság, talán emlékszel, vagy illetve te még nem emlékszel rá, ott a 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt a magyar könnyű zenének egy olyan időszaka, amikor csak ilyen limonádés lágerek mentek. Hogy szerinted mi változott a világban azóta, hogy az emberekben van nyitottság arra, hogy fontos dolgokról beszéljünk és énekeljünk?
1: Hát szerintem ennek több oka lehetnek akár egy ilyen korszakváltás, vagy lehetnek akár hát politikai okja is, amiért, hogyha megváltozik így a környezet, akkor az emberek gondolkodására is ez hatással van, és akkor van amelyik műfaj, például ez a conscious rap, vagy ez a knowledge rap, ez szerintem a mostani időszakhoz az nagyon jól passzol. És hogy szerintem ez benne van a pakliban, amiért így nyitottabbak az emberek, mert minden műfaj ugyanúgy, ahogy a rappen belül például minden sor másmiért jó, ugyanúgy a zenei műfajoknak maguknak is megvan a saját stikjük, és hogy így jobban alkalmasak arra, hogy jellemezzenek egy korszakot, vagy egy mozgalmat, vagy egy akár ideológiát, bármit, ami éppen történik a világban. Tehát, hogy például egy vezetünk le a naplementében a Velencei tóhoz, arra sokkal jobban fog illeni egy ilyen lágy gitár, esetleg ilyen septim akkordok, meg egy four on the floor dobbal, mint énekléssel, mint mondjuk egy ilyen conscious rap, vagy egy ilyen knowledge rap, amiben az előadó érzékeny társadalmi problémákat szed szét.
0: Tehát nagyjából a zenének a szövete az meghatározza azt is, hogy milyen stílusban szól a szöveg.
1: Hát szerintem nagyon sok stíluson belül ugye vannak alkategóriák is, és így nagyon divers. Szerintem például a hip-hop ebben nagyon erős, hogy tényleg a house zenétől, house beatektől kezdve az ilyen old school, nagyon ilyen régi, grimy, ütős alapokig, akár onnan a trapig, ami alapvetően szerintem nem egy rossz dolog, szerintem nagyon sok lehetőség van benne. Nagyon sok hangban meg tud szólalni.
0: Figyelj, egyébként a bölcsészkaron elismerik a rap zenét, a hip-hop zenét kultúraként?
1: Hát én úgy gondolom, hogy igen, tehát hogy felléptem háromszor az egyetemen, kétszer volt ez a sanzonest, meg egyszer a bölcsésznapokon, akkoriban kezdtem el gitározni, és én úgy láttam, hogy jól fogadták, tehát hogy szerintem ez abszolút összeillik.
0: Ja, hogy fogadják a felmenők, hogy te rapper vagy?
1: A felmenők? Ja, hogy szülők? Hát édesanyám nagyon támogató, így édesapámmal már egy jó ideje nem tartom a kapcsolatot, szóval őt nem tudom megmondani, de
0: ő tudja például, hogy rappelsz?
1: Hát őszintén nem tudom.
0: Nem tudod, hogy tudja.
1: Nem tudom. Mert így néha egy-két szót váltanak édesanyámmal, ha valamilyen nagyon fontos történik, tehát például szerintem az, hogy most lesz a diplomaosztóm, azt tudja, de azt, hogy rappelek-e, hát nem tudom.
0: Aha.
1: De amúgy kíváncsi lennék, hogy mit szólna, nem tudom, egyszer talán ennek is eljön az ideje.
0: Úgy legyen, biztos örülni fog neki, és biztos tetszeni fog neki. Figyelj, meghallgattunk még néhány dalt, és aztán utána folytatjuk az adást. Visszajövünk majd hírek előtt egy pár percre. Well Hello és az Éjfél Tide című dal következik.

0: Hírek előtt visszajöttünk még egy pár percre, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. Amikor volt ez a tehetségkutató, akkor mikrofonban elmesélted mindenki előtt, hogy amikor a gangsternak elnyomtam ezt a repet, akkor a gangster ezt meg ezt mondta. És én azt gondolom, hogy így nagy kutyák előtt a gangster egy igazi nagy kutya.
1: Az.
0: Az egy kemény csávó. Egyébként nagyon régen nekem volt egy ha nem is konkrét értelemben vett hip-hop zenekarom, de mi is rappeltünk benne, ott a gangsta, képzeld el, hogy egy dalba szerepelt, és egy nagyon jó csávó. De, meg azt úgy lehet róla tudni, de akkor is, érted, ott ül a nagy öreg, meg ott ülnek a nagy öregek. Hogy azért oda elmenni a nagy öreg, az oroszlán barlangja elé, és kinyitni a szádat, hogy az nagy bátorságra van. Hogy te a bátorságodat miből meríted?
1: Hát én, bennem van egy a féle, lehet, hogy nem ez a jó szó rá, de hogy bennem van egy a féle ilyen apátia azzal kapcsolatban, hogy engem így nem nagyon érdekel, hogy mi van a mérlegnek a másik végén zeneileg, hogyha ez így egy értelmes mondat, tehát hogy én tudom, hogy én ez a rapper csávó akarok lenni, és azt is nagyon jól tudom, hogy ez fontosak a kapcsolatok, meg úgy alapból, mint zenész, hogyha nem is kapcsolatok, de hogy láthatónak kell lennem. Ezért mentem el a ti zenei tehetségkutatótokra is, mert hogy nagyon szépen el lehet lenni évekig a hálószobában, ahol ott csinálgatom a beateket, meg ilyenek, de hogy akkor nem fogok találkozni semmilyen más zenészekkel, akik esetleg inspirálhatnak, vagy nem kapok új perspektívákat a saját zenémre, amiből elvihetek magammal. Szóval, hogy engem nem érdekel, hogy hányan, hogyan fogják még kritizálni a zenémet, legyen az Gangsta Zoli, vagy Said, vagy újonc,
0: Lombos
1: bárki.
0: Marci, vagy...
1: Lombos Marci, igen.
0: Vagy András Ikremó, vagy bárki.
1: Igen. Szóval, hogy én ezt folytatni akarom mindenképpen, és igyekszek tanulni ezekből, hogyha úgy van, egyébként nagyon jó kritikákat mondtatok, én is ugyanezekre gondoltam, ugyanezekre a szempontokra, mielőtt elmentem, de így kaptam rá egy megerősítést, hogy ezeken akkor valóban dolgozzak.
0: Hogy lehet ilyen tudatosan élni? Ilyen fiatalon. Hát, hogy jöttél erre rá? Hogy ezt így kell csinálni?
1: Hát én úgy gondolom, hogy erre egyébként a rap az rásegíthet, mert tudod, mivel így a apámmal nem nagyon volt kapcsolatom, én így fiatal korom óta nekem nagyon inspiráló, hogy így hallom ezeket a conscious rappereket, vagy ezeket a knowledge rappereket, akik tipikusan nálam ilyen 10 évvel idősebb férfiak, akik egyébként egy olyan stílusban beszélnek akár a saját élettapasztalataikról, amikből én mindig el tudok vinni magammal, hogy és ezek olyan dolgok, amik szerint mindig igyekszek élni, és ebbe tartozik az is, hogy tudjam a saját értékem, az, hogy látható legyek, az, hogyha van egy kritika, abból így próbáljam elvinni, ami tényleg hasznos, és vizsgáljam meg, ne csak egyből lefújjam. Szóval, hogy ezeket szerintem én nagy részben innen tanultam.
0: Aha, tehát egy kicsit ilyen férfi szerep tanulás ez?
1: Abszolút, nekem ezzel így van dolgom személyesen is, és hogy ez így segít ebben, hogy megtaláljam ezt az energiát így magamban is, és hogy legyen egy ilyen jó ilyen figura, vagy akármi, amit tudok követni.
0: Egy jó figura. Hú, kíváncsi vagyok. Folytatjuk az adásunkat, most meghallgatjuk először a híreket, és aztán visszajövünk a második órában, ami alapvetően egy tematikus rovat, de fogsz tudni itt is majd beszélni magadról. Következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Te írtál egy szörnyfilmet.
10: Síkon, bigger kaiju.
5: Idén.
10: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
5: Minyonok és szörnyek a moziban.
11: Reklámot hallottak.
12: 17 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
13: Július közepén a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette zebegény finanszírozását, így a településnek valószínűleg nem lesz pénze, mintegy 30 alkalmazottja fizetésére, írja a Telex. Az elszámolást a testület többségét adó képviselőcsoport azért utasította el, mert véleményük szerint az önkormányzat Ferenczi Ernő polgármester által kezelt költségvetése tavaly 97 millió forinttal túllépte az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 milliós keretet. Hajnal Péter képviselő szerint, amíg egy független, kormányhivatali vagy állami számvevőszéki vizsgálat felnyentárja, mire ment el az összeg, addig nem hagyhatják jóvá a zárszámadást, mert nem akarnak cinkosok lenni egy esetleges szabálytalanságban. A béreket végül hitelfelvételből fizetnék ki. Zebegény polgármestere szerint a zárszámadás elfogadása körüli vita csak politikai hangulatkeltés a szóban forgó négy képviselő részéről. Ferenczi Ernő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a testületi tagok hitelfelvételi javaslata eladósítja a települést. Ráadásul hirtelen kiderült, hogy mégis van már egy előkészített kölcsön, azt viszont a zárszámadás hiányában nem lehet felvenni. Hozzátette, hogy a júniusi munkabérek kifizetése már meghiúsult, és ha a helyi politikusok továbbra sem fogadják el a 2025. évi elszámolást, akkor a júliusi bérek is veszélybe kerülhetnek. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszínre érkezés előtt a váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak.
15: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte, a kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket.
5: Közlekedés.
13: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
7: Szóda.
12: Szóda.
0: Ez itt a Szóda második órája a Velencei tó partján, egy kis ház teraszán ülünk Forra és én, Lombos Marci. Figyelj, zenehallgatással egyébként te hogy állsz, mennyire hallgatsz sokat zenét, illetve még az is kérdésem, hogy azért ez kiderült, hogy a hip-hop az így eléggé így beleégett a te nézzét, tevékenységedbe, mozdulataidba, a kulturális hovatartozásodba. Egyébként, ami nem hip-hop, olyan zenét te hallgatsz?
1: Abszolút. Én nagyon szeretem a hip-hop mellett sok minden más műfajt is, például akár a rockot, vagy a metalt, a regit nagyon szeretem. Szeretem a jazzt is, annak azért elég jó kapcsolata van a hip-hopnál, így a boom-bap alapok mentén, amiket abból vágdostak ki. Szeretem a lofit, vagy lo-fi, aminek azért, hát jó ezt mondhatni, hogy hip-hop, annak is szokták hívni, de azért mégis egy kicsit más.
0: Figyelj, és egyébként hallgatsz régi zenéket is?
1: Abszolút, hát attól függ, hogy milyen régire gondolok. Na,
0: mondjuk mi az, amit te réginek gondolsz, és
1: hát mondjuk, amit réginek mondanék, hip-hop, vagy azon kívül?
0: Nem.
1: Ezzel most meg fogok.
0: Tehát mondjuk egy Jackson-t hallgatsz?
1: Michael Jackson-t? Nem.
0: Nem.
1: Nem.
0: Akkor mondjuk, mit tudom én ilyenek, hogy itt Barry White. Azt nem is tudod, hogy kicsoda.
1: Nem,
0: semmi baj. Mindezt azért kérdezem, mert ebben az órában zenét fogunk hallgatni, méghozzá az a tematikával, hogy ma 2026. július 5-e van. Ugye?
1: Így van.
0: Július 5-e van. És megnézzük azt, hogy milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén, vagyis mik voltak azok a dalok, amik az épp aktuális közízlést bejárták, ezelőtt 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt, és aztán a végén azt is megnézzük, hogy ma 2026. július 5-én hogy néz ki a Billboard top 10. A Billboardról tudsz valamit?
1: Hát, hogy egy lista, amin a leghallgatottabb, vagy
0: abszolút. Hát ugye ez a világ nagy zenei listája, ebből derül ki, hogy ki hogy áll így a zenei bizniszben, mert tulajdonképpen ez egy bizniszlista. Addig most meghallgatunk néhány nótát, segítek felkészülni, veszünk egy nagy levegőt előtte, amivel az óra elkezdődik, Sia és Kylie Minogue közös nótája, a Dance Alone.

Magyarország vasárnap délutáni tóksója Jedlik Ányos támogatásával.

0: Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Folytatjuk az adásunkat, vendégem Forra, és az időpont 1976. július 5-e, vagyis a mai naphoz képest 50 évvel ezelőtt, és akkor mutatom neked azt a dalt, ami akkor az első helyen szerepelt.
3: Lássuk.
2: Ha betölti. Na kérem. Elindult. Erre lehetne reppelni?
3: Abszolút lehet. Csak előre megyek. Itt vagyok Velencén. Teli van a medencém. Ja, még ráér. Addig bedobok egy kávét. Elindulok reggel a buszon. Folytan csak a gáját húzom.
2: Fél, játszhatunk Barkóbát, de inkább segítgetek neked.
3: Jó, ezt megköszönöm.
2: Mondd-e neked valamit az a név, hogy The Beatles.
3: Mondd, abszolút, igen.
2: És az, hogy Paul McCartney?
3: Az kevésbé.
2: Oké, a Beatles hány... Játszunk. Hány tagból áll a Beatles?
3: Négy.
2: És tudsz mondani akár egy nevet is ebből a négy névből?
3: Nem, sajnos nem.
2: Semmi gáz. Volt egy George Harrison nevű csávó, aztán volt egy John Lennon nevű csávó, volt egy, hogy is hívják, Ringo Starr nevű csávó, és volt egy Paul McCartney nevű csávó. Irgalmatlan dalokat írtak, ugye nyilván ezeket azért így kb. Ismerjük is, meg szerintem, hogyha beraknék egyet, akkor énekelnéd is. A Beatles feloszlása után ez a Paul McCartney nevű csávó csinált egy zenekart, aminek az volt a neve, hogy Wings. Készítettek egy dalt, aminek az a neve, hogy az a címe, hogy Silly Love Songs. Ezt halljuk most.
3: Aha.
2: Ugye fúvósok. Ha jól tudom, akkor a Wings egy amerikai zenekar volt, ugye Paul McCartney kiköltözött az Egyesült Államokba. Egyébként, hogy legyen valami párhuzam a te életeddel, Paul McCartney, vagy ahol te be tudsz kapcsolódni, hogy például írt nótát, és elő is adta a Paul McCartney a Kanye Westnek és a Rihannának.
3: Igen, hát ezt nem gondoltam volna.
2: Igen. Ez a csak gondolt, be is rakjuk, hogy... és akkor most hirtelen vissza is ugrunk, vagy át is ugrunk az 1976-ból, várjál, az, hogy Paul McCartney, Kanye West, és Rihanna, és mutatom a dalt, és szerintem fogod ismerni. Nem ismerős?

0: De fura, szerintem ez nem egy régi dal egyébként. Hát 11 évvel ezelőtti. Akkor te még nagyon gyerek voltál.
1: Pedig hallgatok egyébként több dalt, ami akár régebbi is volt. Úgy érzem most magam, mint a láttam online egy csávót, aki arról beszélt, hogy milyen rap együtteseket csinál, és akkor volt egy kvíz, amiben nem tudta, hogy Freddie Mercury kicsoda, és akkor...
0: Ja,
1: tudod,
0: ja, úgy érzed magad.
1: Igen, igen.
0: Ne haragudj, hogy nem akartalak ilyen helyzetbe hozni. Én megmondom őszintén, és ő a Kanye West. De Kanye West tudod?
1: Igen.
0: Na, oké. Okay. Szóval 1976 Wings nevű zenekar, és akkor most ugrunk 10 évet. Picit beletekerek, várjál.

0: Úgy hívják egy csávot, hogy Billy Ocean.
1: Ez már rémlik.
0: Egyébként érdekes, mert hogy a 80-as évek, ez az időszak, ez nekem tényleg így a tinédzser korom. És hogy nekem, de tudom a Billy Ocean nevét, mert tudom, hogy volt nagy slágere akkor is, nyilván ez is az volt, de nekem ez a nóta nincs meg. Egy fekete bőrű előadóról, egy afroamerikai srácról van szó, nagy hanggal, nagyszerű énekléssel. Te neked a 80-as évek, az mit mond? Tudom, hogy most megint divatba jött a 80-as évek. Hogy neked ez mit jelent?
1: Hát ilyen jó, ilyen soulful zenéket, amiket jól össze lehet vagdosni hip-hop alapokba.
0: Azaz.
1: Ez Kanye West egyébként nagyon előszeretettel csinálja. Szóval...
0: Ja, tulajdonképpen a hip-hop kialakulása is úgy nézett, hogy úgy kezdődött.
1: Abszolút.
0: Hogy régi nagy szó, 50-es, 60-as évek szózenéjéből, vagy lemezeiből vettek hangmintákat, és ezeket rakták át. Ez egy ilyen igazi líra, szerelmes dal. Minden második dal a Billboard listán egyébként szerelmes dal. Legalábbis ezekben az időkben.
1: Igen, ne haragudj, csak hogy ez egy olyan dolog, amit nemrég nagyon így észrevettem, hogy mennyire így ilyen szempontból így mondhatni unalmas, így nem csak a hip-hop, hanem hogy úgy általában a zene, hogy nagyon sok dal ugye tematikailag a szerelemről szól, vagy a szakításról, vagy bármi hasonlóról, és hogy mégis olyan szempontokból tudják megvilágítani a dolgot, akár így szöveg szempontjából, vagy más alatta az alap. Erről azt gondolom, hogy lehet bármiben egy olyan elem, ami esetleg hasonlít egy másikra, de hogy onnan mondjuk egy hasonló akkordmenet, vagy egy hasonló dobrész, de hogy az a kérdés, hogy onnan mit kezd vele az előadó.
0: Figyelj, te voltam egy brutális módon szerelmes?
1: Nem.
0: Na az a helyzet, hogyha brutális módon szerelmes az ember, akkor nem tud másról énekelni. Tehát tudod, ez kicsit olyan lehet, mint amikor valaki annyira szegény, érted? Annyira szegény, hogy már szinte nem is tud másról beszélni, csak az, hogy bármire ránéz, hogy ezt se tudom megvenni. A szerelem az ilyen, hogy egyszerűen eltakarja az ember szeme elől a világot, és tulajdonképpen csak elő. És igazából nekem a szerelmes daloknak nem is feltétlenül, én szeretem a szerelmes dalokat, hogy nem feltétlenül a harmónia menete, és nem feltétlenül a szövege teszi különlegessé, hanem az az állapot, amiben az ember énekli. Hogy szerencsés esetben szerelmes emberek énekelnek szerelmes dalt, ha nem, akkor gáz van, akkor az leesik. Tudod, akkor az nagyon direkt.
1: Igen, de hát alapvetően olyan, tehát a szerelem az tényleg egy olyan jellegzetesen emberi érzés, hogy az nem létezik egy olyan világ, amiben így a zene meg a szerelem nem kapcsolódik össze nagyon erősen.
0: Az embernek minden valóságérzetét elfújja, mint a szél a szerelem. Az olyan dolog, hogy belezugsz valakibe, és egyszer csak semmi más nem számít. Nem érdekel, ha összeveszel a családoddal, anyukáddal, ez nem érdekel, hogyha viszik a lakásodat, elviszi a bank, és hogy csak őt akarom, az egy olyan kémia. Érdekes. És akkor ugrunk 10 évet, 1996. Picit beletekerek, bocsánat. Igen, mert egy videoklipet nézünk, és az eleje a videoklipnek egy ilyen gospel istentisztelet. És most fog indulni a dal.

0: Na, nagyon érdekes flow-ja van, mert tényleg így melodikus sokkal, mint egy ilyen úgymond klasszikus rap, de hogy mégis ugye, meg az alap is a dob, ami alatta van, egy, mint hogyha egy West Coast zenéből szedték volna ki.
1: Mert hogy...
0: Tehát, hogy ez...
1: Igen, meg is hallgatjuk ezt az alját. Igen. A so Bone Thugs and Harmony 1996-ból. Egy hosszú időszakot zárunk le, jövő héten már nem ez a dal lesz az első, de bizony 8 héten keresztül vezette a Billboardot, ami szerintem az nagyon-nagyon-nagyon sok idő, és nagyon sok pénz, és nagyon sok hallgató, és nagyon-nagyon sok fellépés, és nagyon-nagyon-nagyon sok. Ja, most...
0: Hát nem csalálkozom, azért ez tényleg
1: jó
0: ott van.
1: Jó cucc, ugye?
0: Igen.
1: Na most figyelj, megint a rádió kedvencei közül fogunk zenéket hallgatni, néhány dal következik, bekezdünk egy Lotfi Begi és Buraival, aminek címe Menedék, utána jön néhány, és visszatérünk 2006. július 5-ével.

0: A Bakelitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: Adásunk folytatódik a Velencei tó teraszáról. Ne lepődjetek meg, hogy a fura hangokat hallotok. Teherautók, vonatfüttyök és építkezés a háttérben. Meg lehetnek káromkodó családok is, mert néha ilyen is van, hogy itt eljönnek a ház mellett. Na, visszatértünk 2006. július 5-ét írunk. Ez ugye egy rovat, amiben visszamegyünk az időbe 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőttre, és megnézzük, hogy milyen dalok szerepeltek akkor a Billboard lista élén, és akkor mutatom neked a 2006-os

0: Ismerős neked ez?
1: Ismerős, de nem tudnám megmondani a nevét.
0: Úgy hívják a csávot, hogy Taylor Hicks.
1: Aha.
0: A nóta címe Do I Make You Proud? És arra lennék kíváncsi, ugyanis amit tudni kell Forráról, ugye a vendégemről, hogy ő úgy rappel, hogy közben dalokat is ír, tehát azokat a dalokat, amin ő rappel, azt ő maga készíti el, sőt, egy ideig gitározik is, és egyébként nagyon muzikálisan, tehát hogy érezhetően ugye nem egy 20 éves gitár tanulás van mögötted, de ugye ahhoz képest én nagyon szép dolgokat csinálsz rajta, szép akkordokat fogsz, hogy te el tudod-e képzelni azt, hogy kigyúrod a zenét úgy, hogy ilyen dalokat írsz magadnak. Tehát, hogy a gitárt nem azért fogod meg, hogy egy groove-ot építs, vagy egy jó riffet csinálj belőle, hanem azért, mert akkordmenetekből egyszer csak kinyílik a rap, és abból, hogy mit tudom én, mondj egy bármilyen mondatot.
1: Szép a fa.
0: Abból nem az lesz, hogy szép a fa, tesó, hanem az, hogy szép a fa. Ha érted, hogy mit akarok
1: ezzel. Értem, igen, egyébként.
0: Vissza is kapcsoltam az előtt.
1: Hát azt, hogy ennyire melodikus legyen, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy teljesen másik világ valóban, de hogy amit láttunk a korábbi példát, amit mutattál, ami ilyen melodikusabb volt, de még rappes is, abból egyébként el tudom képzelni, hogy befolyásolni fog zeneileg, de azt, hogy ilyen legyen, azt így, hát jelenleg, ahol vagyok, azt nem tudom elképzelni.
0: Ja, de ennek technikai okai vannak, tehát azt nem tudod, hogy kell megvalósítani, vagy azért, mert annyira távol áll tőled az ilyen zene?
1: Szerintem távol áll tőlem. Én nem gondolom, hogy nem tudnám megvalósítani. Szerintem,
0: jaj, de jó.
1: Szerintem, ha rágyúrnék erre valóban, akkor tudnék ilyet. Csak amellé egyrészt meg kéne tanulni énekelni, meg ugye még a gitárt is gyúrogatni kell. De hogy én úgy gondolom, hogy meg tudnám valósítani, de hogy zeneileg távol van tőlem.
0: Az abszolút érthető is, hogyha valaki hallgatja Forrát, már pedig lehet hallgatni, érdemes felmenni a YouTube-ra, beütni a nevét, saját csatornája van, és tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy lemez jelent már ott meg? Tehát az jelentős mennyiségű dal, ugyanazzal a borítóképpel.
1: Igen, van a Forradalom című nevű albumom, ami kijött, azon van a számoknak a nagy része, és hogy azon kívül van egy, ami a legújabb, ami megjelent, a Szitok Szókratész, az a single-öm. És így itt tartok jelenleg.
0: Az is nagyon jó, egyébként azt is meghallgattam. Na és akkor ugrunk 10 évet, 2016. július 5-e. Már néhány hete ott van a Billboard lista élén.

0: van ebben a dalban, hanem egy Wizkid és egy Kyla nevű figurával. Így csinálták meg együtt a One Dance című nótát. Sikeres nótáról van szó szintén. Sok héttel ezelőtt felkerült a Billboard lista élén, és a mai napig ott van. Meglátjuk, hogy jövő héten vajon felkerül-e, említést teszünk-e a dalról ebben a rovatban. Most az időutazásunkat szépen bezárjuk, meghallgatunk néhány nótát, és aztán visszaugrunk 2026-ba, és megnézzük a Billboard top 10-et. Van-e ötleted azzal kapcsolatban, hogy ma a zeneipar csúcsán mi történik? Akár előadót is mondhatsz, bármit. Egy dalt, hogyha így képbe vagy.
1: Én elég sok ilyen underground cuccot hallgatok, szóval nem mondanám, hogy ebben otthon vagyok, tehát hogy így az előző előadókból körülbelül így kettőt, ha ismertem, szóval nem tudnám megmondani azt hogy...
0: Azt tipped meg nekem, hogy hány hip-hop vagy trap vagy hasonló...
1: 10-ből?
0: Aha, a 10-ből, a top 10-ből. Mennyi lesz?
1: Legyen 3.
0: 3, oké. Ami pedig most következik, szemüveg felvétele után Kelly Rowland és Travis McCoy a Daylight című dal.

0: Hírek előtt vissza is érkeztünk 2026. július 5-ébe, vagy re, ezt hogy mondjuk?
1: Be? Szerintem be. Nem? Mert az itthoni helyi neveket is úgy mondjuk.
0: Július 5-ébe jöttünk vissza a jövő, a múltból.
1: Igen.
0: Oké. Okay.
1: Nekem így hangzik helyesen.
0: Figyelj, csináljuk azt, két dolgot kéne számolni. Az egyik, amit ugye volt egy tippet, hogy három trap vagy hip-hop nóta lesz a 10-ben. A másik, amit számolni szoktam, az pedig a férfinő arány.
1: Uh-huh.
0: A piramis csúcsán.
1: Azt is tippeljem meg.
0: Nem, azt csak számolni kéne. Jó. Az egyik kezedet használd a nőkre, a másikat a férfire.
1: Jó.
0: A 10. helyen Tame Impala és Jenny közös nóta, ez a Dracula, ami egy férfi és egy női dalod. Ez egy duó, mind a kettő.
1: Aha. Együtt. Okay.
0: 9. helyen egy country nóta, Ella Langley és Morgan Wallin közös nótája, I Can't Love You Anymore. 8. helyen Olivia Dean-től a Man I Need. 7. helyen Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 6. helyen jön az első hip-hopunk, ez a Janis STFU a Drake-től. 5. helyen Olivia Rodrigo a Drop Dead, 4. helyen szintén egy Olivia Rodrigo nóta a Stupid Song, 3. helyen Ella Langley, egy 27 éves country énekes nő, Be Heard című nótája, majd jön a 2. helyen, te íze mennyire volt a Toy Story is?
1: Nem annyira, láttam egy filmet, de nem voltam Toy Story is.
0: Most azt hiszem másfél hete néztem meg a Toy Story 5-öt, ugye kijött az új Toy Story, ami egyébként egy kifejezetten komoly film, most így először így a Toy Story életében, és a zenéjét Taylor Swift énekelte föl, I Knew It, I Knew You. És akkor mutatom az első helyen szereplő nótát. Country-ról van szó, azt már halljuk.

0: ő pedig Ella Langley ismét, ugye a harmadik helyen is ő volt. Figyelj, az van, hogy ez most, ez tulajdonképpen gyors fejszámolással, mondom, hogy három férfi szerepelt most a top 10-ben, ebből egy volt a Drake, ami saját nóta, a másik kettő nóta, az duó. Mm-hmm. Tehát 10 nő és három férfi. Érdekes,
1: igen.
0: Érdekes.
1: De egyébként az ilyen szerintem nem véletlen, hogy az ilyen számok az, amiből szerintem sok van, tehát az ilyen dallamosabb, ilyen könnyebb, arra sokkal jobban is illik egy női énekes. Vagy ezt talán lehet.
0: Aha, szerintem ez nem feltétlenül így van.
1: Nem?
0: Hát figyelj, most érted, akkora énekesek, mint mondjuk volt a Freddie Mercury, ha már őt említetted, uh-huh. vagy mondjuk egy Michael Jackson, vagy egy Elton John, hogy nyilván vannak ekkora nevek, egy Taylor Swift, egy Tina Turner, most csak hogy ne egy időből. De szerintem azért ott vannak a férfiak is, az érzelmes férfiak is ezekben a...
1: Lehet, akkor csak egy elhabarkodott általánosítás volt, de akkor nem tudom, te mire gondolsz, hogy miért lehet ez a túlnyomó arány?
0: Nem tudom, mert egyébként ugye szerintem ezelőtt, mit tudom én, 5 évvel, 8 évvel csomó hip-hop volt fönt. Most valahogy így a dallamos zenék működnek jobban a világban. Amit egyébként meg kell mondjam, hogy nem bánok, mert én szeretem a zenészek, a tanult zenészek jelenlétét így a pop-bizniszben. Valamiért jobban pörög a biznisz most a nőknek.
1: Érdekes, nem tudom, én sem nem tudnám rá nyomni az ujjam, hogy most miért lehet, hogy így van, de hát ez is talán kapcsolódhat ahhoz, amit így a korszakokról beszéltünk, meg talán kicsit benne van a kontraszt is, hogy mondtad a hip-hopot, abba viszont túlnyomóan ugye férfi rapperek vannak, és talán ezért pont jól rájön ez a, ugyanúgy, ahogy egy zenén belül vannak kontrasztok, hogy mondjuk jön egy bridge, ami kevesebb energia, utána egy kórus vagy egy drop, ami magasabb, ugyanígy szerintem korszakokról is lehet beszélni, hogyha mondjuk van egy ilyen underground, lirikus, conscious rap era, ahol az emberek így benne vannak abban, hogy amit beszéltünk, hogy mi történik a világban, milyen
0: társadalom. De ezt csinálják nők is egyébként jól.
1: Igen, és én egyébként...
0: Nekem a... Fia, te ismered a Lil Sims-et?
1: Nem.
0: Ő egy brit rapper csaj, irgalmatlan nagyot megy, és ő ilyen rappet csinál. És nagyon-nagyon jó, tudom ajánlani.
1: Hát őt mindenképpen le fogom csekkolni akkor.
0: Na, kérem szépen, meghallgatjuk gyorsan a híreket, gyorsan mondja a hírolvasónk, és aztán utána jövünk vissza a harmadik óránkkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Te írtál egy szörnyfilmet.
7: Idén.
9: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
7: Minyonok és szörnyek a moziban.
10: Reklámot hallottak.
11: 18 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. július 5-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Július közepén a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette zebegény finanszírozását, így a településnek valószínűleg nem lesz pénze, mintegy 30 alkalmazottja fizetésére, írja a Telex. Az elszámolást a testület többségét adó képviselőcsoport azért utasította el, mert véleményük szerint az önkormányzat Ferenczi Ernő polgármester által kezelt költségvetése tavaly 97 millió forinttal túllépte az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 milliós keretet. Hajnal Péter képviselő szerint, amíg egy független, kormányhivatali vagy állami számvevőszéki vizsgálat felnyentárja, mire ment el az összeg, addig nem hagyhatják jóvá a zárszámadást, mert nem akarnak cinkosok lenni egy esetleges szabálytalanságban. A béreket végül hitelfelvételből fizetnék ki. Zebegény polgármestere szerint a zárszámadás elfogadása körüli vita csak politikai hangulatkeltés a szóban forgó négy képviselő részéről. Ferenczi Ernő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a testületi tagok hitelfelvételi javaslata eladósítja a települést. Ráadásul hirtelen kiderült, hogy mégis van már egy előkészített kölcsön, azt viszont a zárszámadás hiányában nem lehet felvenni. Hozzátette, hogy a júniusi munkabérek kifizetése már meghiúsult, és ha a helyi politikusok továbbra sem fogadják el a 2025. évi elszámolást, akkor a júliusi bérek is veszélybe kerülhetnek. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszíre érkezés előtt a váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte, a kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket.
11: Közlekedés.
12: Figyeljenek az autósok, mert éjszakai sebességellenőrzés várható a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron, ne hajtsanak gyorsan.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
14: Szóda.
0: Ez itt a harmadik óránk, ahogy megszokhattátok, minden vasárnap 4-től este 8-ig Szóda Lombos Marcival, a mai vendégem Forra, egy fiatal és nagyon tehetséges rappercsávó, remélem, hogy hamarosan. Egyébként fiatal, látod, hogy milyen gyorsan váltakoznak korszakok, hogy egyik pillanatról a másikra jönnek új rapperek és futnak be brutálisan, és eltelik 2-3 év, és jön a következő. Tehát, hogy tök érdekes volt, hogy így a Covid után jött a Hofi, meg jött a Pogi, és már érted, itt van a nyomukban a következő generáció. Én például a Gently, a Spitát nagyon bírom, akiről egyébként nem is tudtam, hogy környékbeli, ő Széchenyben született, és Balassagyarmatra járt be rengeteget lógni. Majd ő is jön hozzám be vendégnek. Szóval, hogy érted, irgalmatlanul pörög az egész. Pörög a kultúra, pörög a biznisz, pörögnek a nevek, és szerintem ez jól is van így.
1: szerintem is jól van így, de szerintem ebben benne van az is, ahogy így a social media meg a hasonló platformok működnek, hogy Eminemet tudnám idézni, hogy how we can practically come from nothing to being able to have anything that we wanted. Szóval, hogy ő mondta, hogy így mennyire érdekes az, hogy az egyik pillanatból a semmibe, egy szobából, ahol csak így el van, így hirtelen így ott van a reflektorfény, meg minden ilyenek, és szerintem, hogy erre rámennek a platformok, de az is, hogy amit mondtál, hogy egyébként szerintem jól van így, hogy mindenki dolgozza a zenét, és akkor, amikor eljön ez a pillanat, akkor eljön.
0: Figyelj, ebben a világban megtörténhet az, ugorjunk vissza a 70-es években, ült két csávó, egy gitáros, meg egy dalszövegíró csávó írtak egy dalt. Azt fölvették egy pici kis diktafonra. Azt elküldték a producernek. A producer meghangszereltet, elment stúdióba, hívott egy dobost, hívott egy basszusgitárost, egy gitárost, ők mindannyian megtanulták a dalokat. Akkor fogták, szalagra fölvették ezeket a dalokat. Akkor fogták, ebből csináltak egy master példányt, amit elvittek a lemezgyárba. A lemezgyárból ezzel legyártották egy hét, fogták, kivitték a boltokba. Tehát a dal megszületésétől, amíg eljutott a háztartásokba, addig eltelt mondjuk 5 hónap. 5 hónap. Mert ez úgy néz ki, hogy otthon van a csávó, otthon van a forra, eszébe jut egy jó sor, leül, összedob egy beatet, nem fog úgy szólni, mint az, amit Amerikában ott fölvettek, nem tudom, de más a funkciója is. Előveszi a mikrofonját, fölnyomja, kiteszi a netre, és másnap reggel ott látja, hogy rengetegen megnézték. Annak idején emlékszem, volt egy dal, ez a Petőfi Sándor, a Nem az a lány és a Lil G nyomták itt, mert mindenki Petőfi Sándor nyomják.
1: Ja, igen, igen, igen,
0: okay?
1: Igen.
0: Hogy láttam velük egy interjút, hogy fölrakták a netre, és másnap reggel 300 000 hallgatója volt a YouTube-on.
1: Hát egyébként volt egy ilyen tapasztalatom, amikor csináltam egy remixet arra a csatornámra, ahova az alapokat csináltam, meg az is csak így, tudod, felraktam, mint bármelyik másik nap, és akkor egyszer csak én is így arra keltem, hogy így megnézték, tudod, 7000-en, ami számomra így egy hatalmas szám.
0: Persze. Főleg ebben a világban, amiben most élünk, dübörög minden, és igazából az van, hogy YouTube algoritmusért fizetünk, érted, hogy lássák, hogy sokan lássák, hogy sok emberhez jusson el. Hogy önmagában csak kirakni valamit és érdeklődést, 7000 ember érdeklődését felkelteni, az iszonyú nagy dolog. Ez melyik dal?
1: Ez van egy Ren nevű előadó, aki csinálta talán a leghíresebb zené, az a High Ren, és hogy kirakott egy új számot, aminek az a címe, hogy Down on the Beat, és hogy arra kirakott egy ilyen remix versenyt, hogy akkor csináljanak a fanok belőle zenét, és akkor összedobtam rá egy ilyen regi alapot, ami átmegy trapbe, szóval ilyen műfaj váltakozós, és akkor ez úgy tűnik, hogy valamit sikerült úgy odaraknom, hogy az tetszett az embereknek, de hogy arra is csak így ugyanúgy megcsináltam, mint bármelyik másikat, és akkor így teljesen váratlanul ért, szóval...
0: Ja. Szóval változik a piac, nagyon, nagyon izgalmas korszakot élünk. Az óra első nótája pedig Tones and I Dance With Me című dala lesz.

0: Mostani rovatomban napi információkat fogok beolvasni. Olvasok, de ha úgy érzed, hogy van közbeszólni valad, akkor nyugodtan mondjad.
1: Rendben.
0: Kérlek szépen, július 5-e van, ezen a napon mindenki a névnapját ünnepli, akinek az a neve, hogy Emese, Sarolta, Antal, Anton, Antos, Cipora, Cippóra, Cipriána, Ciprien, Cirilla, Lotti, Metód, Sarolt, Toni, William, Vilmos, Zoé és Zója. Esküszöm, hogy a második névnél úgy döntöttem, hogy most ezt egy levegővel kimondom, és ki tudtam mondani.
1: Hurrá! Elképesztő, hogy mennyi névnap van csak ezen a napon. Meg nemrég tudtam, vagy hát jó, már tudtam korábban is, de hogy több vannak emberek, akiknek több névnapja van egy évben, hogy így ez így hogy működik, vagy ezt hogy találtuk ki?
0: Nem tudom. De az, aki több névnapát ünnepeltet, és el is mennek, és minden alkalommal visznek ajándékot, azt az embert irigylem, az valamit tud. Én csak egyet ünneplek. Boldog névnapot kívánunk mindenkinek, akit így hívnak. Mondok néhány eseményeket, amik a történelem során a mai napon, valamikor a múltban történtek. Ez 767 az első, és nem 1007, hanem 767, a második Konstantin ellenpápa megválasztása. 1044-ben lezajlik a Ménfői csata, melyet Aba Sámuel magyar király elveszít. A trónkövetelő Orzeoló Péterrel és szövetségesével harmadik Henrik német római császárral szemben. 1687-ben Isaac Newton a természet filozófia matematikai alapjai című műve megjelenik. 1792-ben megválasztják második Ferencet a német-római birodalom császárának. Ez az utolsó császárválasztás a birodalomban. 1848-ban ezen a napon Pesten kezdetét veszi az első magyar népképviseleti országgyűlés. 1865-ben pedig megalapítják az üdv hadsereget, ez a Salvation Army, helyszín pedig London. Születésnaposokat olvasok be, híres embereket, akiket én magam is ismerek, vagy legalábbis valamennyire, nem tudom, ismerős, mond valamit a neve. 1837-ben született Zichy Jenő, magyar politikus, Ázsia-kutató, akadémikus, és 1881 és 1906 között még az Ipar Egyesület elnöke is volt. 1853-ban született Csontváry Kosztka Tivadar magyar festőművész. 1889-ben Jean Cocteau, francia költő, drámaíró és filmrendező. Megyünk tovább. Miniszterelnöke volt Magyarországnak Hon Gyula, magyar közgazdász, politikus és külügyminiszter. 1932-ben született. 1950-ben született Huey Lewis, amerikai zenész, zeneszerző és színész is egyben. És akkor még megyünk lejjebb, hát ha találunk fiatalabbakat. 2005-ben született, ez most nagyon nagyot megy, de mondjuk te nem annyira hallgatsz slágerzenét, de a legnagyobb lányom például gyakran üvölteti a hangszóróban, már az autóban, én megmondom, hogy mucika, kicsit nem lehetne halkabban. A 2005-ben született szombr amerikai énekes dalszerző. És van itt még valaki, aki csak egyszerűen azért be akarom olvasni a nevét, nem tudom, hogy ki, de annyira jó esne így kimondani az 1982-es születésű török színésznő nevét. Így hívják, hogy Tuba Büyüküstün.
1: Tuba Büyüküstün.
0: Aha, ez a neve. Meg van egy csomó ember, akinek meg nincsen, vagy akinek nincs fönt a Wikipédián, meg nem híres, meg minden, de mivel a jó Isten előtt mindenki egyenlő, és ugye nem azt fogja kérdezni Szent Péter, hogy hány követőd volt, meg fönn voltál a Wikipédián, hanem azt, hogy milyen ember voltál, ezért nekik ugyanazzal a megelőlegezett szeretettel mondunk boldog születésnapotot. Van rímed arra, hogy boldog születésnapot?
1: Nagyon ügyesek és nagyok.
0: Nemzeti ünnepek, évfordulók, események. Venezuelában ma van a függetlenség napja. Találkoztam. Képzeld el, te megvan, hogy amikor ott voltunk Miskolcon, ott volt egy venezuelai csávó?
1: Igen, emlékszem. Vele beszéltem is pár szót portugálul.
0: Én is. Én mondjuk angolul. Igen, és ők Venezuelából azért menekültek el, mert annyira tudom, olyan diktatúra volt, hogy elmenekült, és kb. Tök érdekes volt, hogy mondta ez a srác, hogy ugye ment ez a botrány, hogy a Trump bevonult Venezuelába, és elvitték az ottani diktátort, nem tudom, hogy emlékszel erre.
1: Nem emlékszem.
0: Nem emlékszel, ez egy pár hónappal ezelőtt volt. Hogy szerintem Trump első 100 napjában lehetett benne. Mm. Hogy csak bevonult Venezuelába, és kihozta onnan a diktátor, de hogy ez bilincsbe verve. És hogy föl volt háborodva az egész világ, hogy ott hogy lehet. És ez a srác mondta, hogy meg kell mondja, hogy ő nagyon örül neki, mert rettegtek tőle az emberek. Hmm. Szóval, hogy milyen érdekes, hogy érted a világ sok pontján, érted, hogy persze, mert így a Trump, meg úgy a Trump, de igazából akit érint, az meg örül neki.
1: Hát egyébként sok ilyet látok, hogy sajnos így, hogy van, amikor így van egy esemény, ami érint egy embercsoportot, vagy akár egy individuális személyt, és akkor sokszor így a szószólói, úgymond, akik azt hiszik, hogy a szószólói annak a csoportnak, vagy embernek, azok egyébként teljesen más véleményen vannak.
0: Ja, abszolút, és kardoskodnak, hogy jaj, neki milyen rossz, neki, hogy lehet, igen, ez is közben, aki meg benne van, az meg azt mondja, hogy jaj, de jó.
1: Igen.
0: Hát őket hívjuk foteuszárok.
1: Ezt még így nem hallottam, de ezt tetszik.
0: Igen, szép megfejtés. Tudod, de mindenről van véleményem. És el is mondom, ha nem kérdeznek, nincs hozzá közöm, akkor is.
1: Hát valamint fenn kell akadni, nem?
0: Persze. És akkor van itt egy ilyen, és ha már a szomszédunkban van, akkor mindenképp beolvasom, egyébként is beolvasnám, de így meg, igen, én szeretem a jó szomszédi viszonyt. Szlovákiában ma van Szent Cirill és Metód napja, ami egy állami ünnep.
1: Wow.
0: Azt tudod, de az milyen gáz már, hogy vasárnapra esik?
1: Hát igen, az azért egy kicsit szink.
0: Igen, tudod, az állami ünnepek akkor jók, ha hétköznapokra esnek. És mondjuk vagy csütörtökre, vagy kedre, úgy, hogy kiadják a pénteket, vagy a hétfőt. És
1: igen,
0: akkor négy napos hétvégét.
1: Igen, van. Igen.
0: Az csodálatos dolog. Bár meg kell mondjam, hogy nekem nincsen így konkrét munkahelyem, tehát nekem tök mindegy, de tudom, mert amikor iskolába jártam, hogy tudod, az ilyen iszonyú jó dolog volt. Meg azt szoktam ilyenkor mindig mondani a rovat végén, hogy különben meg így, amit lehet, azt meg kell ünnepelni, hogy igazából azért élünk, hogy időről időre azokat az embereket, akik nekünk fontosak, elhívjuk magunkhoz, hogy körénk gyűjtjük őket, és hogy azt a sok, vagy kevés, vagy nem tudom, amit megteremtünk magunknak, azt olyan jó velük megosztani. És akkor most tök mindegy, hogy házassági évfordulóról van szó, vagy bármiről, csak annyi, hogy le kell ülni, és olyanokkal is, akikkel ritkán beszélünk, unokatestvérek, másodunokatestvérek, hogy néha, meg barátok. Nem? Te ünneplős vagy különben?
1: Hát nem tudom, hogy azt mondhatom-e, hogy ünneplős vagyok, de hogy én nagyon szeretem az ilyen eseményeket, ahol kifejezetten főleg akár azokat, amin így olyas valakivel találkozok, akivel rég nem találkoztam, igen, és akkor tudod, így sokkal inkább ez a fajta beszélgetés jellemző most már így a mostani kapcsolataimra, hogy akkor nem úgy, mint régen, hogy akkor felhívtak, hogy ja, kijössz, és akkor kijövök, mert hát most mi dolgom, igen, suliból elmegyek, hanem hogy az, hogy akkor így találkozunk, és akkor így mindent is megosztok vele, meg ő is, és akkor az olyan, nem tudom, nagyon jó érzés.
0: Tök jó, imádom, tud lenni. Imádom. Bombon, Szolnoki Peti, aki most nincs annyira jól, de jobbulást kívánunk neki, mert tudjuk, hogy jó lesz. Az a címe a nótának, amit ének.

0: következő rovatunk címe Forrával a bennünk élő Klotild néni. És egy picit tegyük tisztába. Klotild néninek hívom azt a... egy ilyen perszóna. Egy kitalált perszóna, a társasházban az a néni, aki mindenért morog valamit, meg ő hívja fel a rendőrséget, hogy füstölnek a gyerekek a teraszon. Ő mondja, hogy évfél után tilos már hazajönni, akkor inkább aludjál máshol, tudod?
1: Hát nem is kell mondanod, nekem nemrég költöztem be oda, ahol most lakok, innen is puszilom a szemben élő szomszédom Klotild nénit személyesen.
0: Ilyen volt,
1: képzeld el.
0: Na, esély.
1: Hogy beköltöztem, és volt ott egy ilyen pinceszerűség, ami tele volt lommal, és akkor le akartam vinni oda két matracot, mert behoztuk az ágyat, és nem nagyon fért el ott, és akkor a balhét csinált, hogy fú, hát ezt az ő férje takarítja, meg hogy ez az övék, hogy béreltem-e pincét, mert hogy ez az övék, aztán az volt a vicces, hogy utána tudod, jött a lomtalanítás, és ott érdekes módon odajött hozzám a férje, hogy na figyelj, hát akkor ki kéne rakodni onnan a cuccokat, hogy figyelj, lejössz, és akkor egy óra alatt megcsináljuk. Mondom, hogy ja, hogy most már közös. Akkor most már közös a pince, akkor most már nem a tiétek, hogy onnan ki kell pakolni valamit,
0: Istenem.
1: Nem? Tehát,
0: hogy... Istenem. Figyelj, azt vallom, hogy ez a Klotild néni ott, bennünk is ott van.
1: Megvan rá az esély, igen.
0: Hogy engem az érdekel, hogy milyen témákban jön elő, vagy milyen helyzetekben jön elő.
1: Hát akár amiről előbb beszéltünk erről, hogy én úgy gondolom, hogy manapság elég érzékeny tudok akár én is lenni, és akkor van, hogy olyan dolgot felfújok, ami mondjuk nem igényel akkora felhajtást vagy figyelmet. De csak azért, hogy
0: mi volt az utolsó ilyen?
1: Valami elfoglaljon. Fú, hát szerintem a legutolsó...
0: Amikor beszéltünk erről, hogy mindenkinek hogy van vélemény, a fotelhuszár.
1: Igen. Egy olyan pillanat, a legutolsó szerintem az volt, ami így a szakdolgozatomat, amikor írtam, hogy akkor elég túlterhelt voltam, de akkor jött csak egy ilyen probléma, hogy mondjuk be kell adni egy házit, vagy valami, és akkor ezeket akkora ilyen hatalmas problémáknak láttam, de hogy szerintem ezek nem voltak akkorák, mint amekkora.
0: Fia, az érdekes, hogy ezt most így mondod, ezt a vizsgai időszakot, hogy a legnagyobb lányom, a Lili, ő most érettségizett. És tudom, hogy ez az írásbeli előtt is, meg a szóbeli előtt is egy héttel olyan hülyeségeken pöccent be, durv, és annyira durván, és hogy ez igazából az mind az érettségének köszönhető. Hogy ez lehetséges, hogy egyébként az, hogy nekünk bajunk van a világgal, az, hogy épp mentálisan vagyunk leterhelve.
1: Hát én abszolút akkor veszem észre a legjobban, hogy utálom a világot, amikor magamat is utálom valamiért. Amikor valami nálam nem oké. Amikor valamit úgy érzek, hogy én nem csinálok jól, vagy valami nem úgy alakul, akkor szokott beütni ez a flash, hogy hát ellenem van mindenki, hogy az egész világ csak azért létezik, hogy nekem rossz legyen. És ez
0: hogy nem hajlamosak van, vagyunk ezt elhinni.
1: Én igen.
0: Mit csinálná azzal az emberrel, aki így éli az életét? Hát, hogy érted, hogy el kéne neki mondani, vagy segíteni kéne, vagy érted, hogy és egy picikét, most ez lehet, hogy egy út lesz majd a szembelévő szomszédnénihez, akinek van egy pincéje. Néha közös.
1: Hát elképzelhető.
0: Mi van akkor, hogyha ő egyébként abba van, amiben te vagy a szakdolgozat leadása előtt?
1: Hát azt gondolom, hogy ez lehetséges, hogy így van. Nem tudom, hogy tudnék neki segíteni. Talán úgy, hogy így figyelemmel vagyok másokra, és hogy én megpróbálok asszertívan kommunikálni mondjuk akár ilyen helyzetekbe elvárások nélkül. Tehát úgy, hogy attól, hogy én mondjuk szépen beszélek, akkor nem várom tőle azt, hogy ő is úgy válaszolja, hogy ja, hogy ne haragudj, hogy nem úgy gondoltam, mert valószínűleg elsőre nem így lesz, de hogy én azt vettem észre, hogy ahogy én megváltozok, vagy ki tudok ebből jönni, úgy már hatással tudok lenni a környezetemre is, főleg akkor, hogyha el tudom engedni ezt az elvárást, mert amíg nagyon ez van a fejemben, addig valahogy sosem jön össze És hát, hogy most hogy tudnám ezt a gyakorlatban megvalósítani, az jó kérdés, de hogy...
0: Nem, ez csak most fölmerült bennem, tehát hogy ez nem egy kérdés, amit föl szoktam tenni. Csak hogy most pont érted, ott lakik szembe, panaszkodsz róla, hogy
1: igen.
0: És hogy hirtelen közös lett az a pince, hogy és közben te is megtalálod az életedben azt a területet, vagy azt az időszakot, amikor kicsit így meghűlsz, vagy úgy érzed, hogy veled szemben áll a világ.
1: Igen, igen. Hát el tudom képzelni, hogy hasonló helyzetbe lehet, és persze hát azért én is, bennem is ott van a Clotilde néni, ahogy mondtam, szóval így tudok panaszkodni, meg így kilenni a világra, de hát szerintem az a fontos ilyenkor, hogy amit mondtam, hogy próbáljunk meg odafigyelni egymásra, és hogyha úgy van, akkor felismerni egy ilyen helyzetet, ahol mondjuk a másik így hogy empatikusak legyenek az emberek, vagy legyek én úgy, hogy észre tudjam venni, hogyha valaki más van egy ilyen nehéz helyzetben, vagy egy ilyen szorultabban. Mert az a világ különbségét tudja szerintem jelenteni, hogyha ezt felismerem, meg akkor, hogyha én is csak magammal vagyok elfoglalva.
0: Tudod, milyen nagy dolog abban, hogy te alkotó ember vagy? Hogy ezt az egészet ki lehet írni?
1: Ki?
0: Én már jöttem ki nagyon mélyről. Úgy, hogy megkerestem magammal az alkotót, és a velem, tehát azok a történések, amik ott körülöttem zajlottak, hogy azokat elkezdtem tárgyként használni abban, hogy megírjam a saját történetemet, és konkrétan kijöttem belőle.
1: Hát szerintem erre abszolút alkalmas a zene, csak úgy, mint ugye önkifejezési forma. Tehát, hogy...
0: És ki is fújod vele?
1: Igen, pont ez a poén benne szerintem is, hogy amint kimegy, akkor így el tudom engedni azt az érzést is, és akkor már nem, akkor már nincs bennem.
0: Igen. És ezt csak úgy általánosságban véve mondom, hogy szerintem érdemes ezeket a feszültségeket így kidolgoznunk magunkból, sportban, művészetben, vagy kibeszélni, hogy megkönnyebbül tőle az ember. Én köszönöm szépen az őszintességedet. Most ismét zenét fogunk hallgatni. Ez a zenei blokk pedig kezdődik egy Jason Derulo nótával, amit Meghan Trainorral énekel, ez a Hands on Me. Baby, put your

0: A harmadik óra vége, most már lassan 10 éve, novemberben lesz 10 éve, hogy csináljuk ezt az adást, hogy itt vagyunk minden vasárnap a szódában, és tényleg minden vasárnap. Tehát még képzeld el, hogy nem vettem ki Szabit az elmúlt 10 évben.
1: Fú, az már konzisztenciában van rendszeresség.
0: Bizony. Most mondtam is egyébként az Attilának, a programigazgatónak, hogy Attila, idén úgy elmennék Szabira. Egy hónapot így nem akarok csinálni semmit. De hát az mindenki akar egy hónapig nem csinálni semmit. Szóval, a harmadik óra vége, mindig egy balassagyarmati, nagyon kedves barátom, Siket Norbi verseiről szól, írja a verseit, és ezt mindezt kirakja a Facebookra. Én meg mindig beolvasom. Ennek a mainak az a címe, hogy Muzsikál a népem, amit egészen konkrétan június 14-én 23 óra 54 perckor küldött át nekem Messengeren. Tehát ez most kb. Az 2 hete.
1: Kíváncsi vagyok.
0: Muzsikál a népem. Muzsikál a népem, új szint jár a vérem. Megmarkol a pazar, eldalolt nagy magyar. Csodálatos ének, pompás, dacos lélek, sorsfájdalom, öröm, szokás, hangos özön, évezredek búja, fékevesztett súlya, égő szerelemmel, fénylő kegyelemmel, katartikus érzés. Fantasztikus lépés egy külön világba. Szent, üdvös irányba. Unszol, lebeg, kérked, buzog bennem végleg. Most pedig következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Reklám.
6: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyar.hu.
7: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
8: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Zebegény polgármestere szerint a zárszámadás elfogadása körüli vita csak politikai hangulatkeltés a szóban forgó négy képviselő részéről. Ferenczi Ernő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a testületi tagok hitelfelvételi javaslata eladósítja a települést. Ráadásul hirtelen kiderült, hogy mégis van már egy előkészített kölcsön, azt viszont a zárszámadás hiányában nem lehet felvenni. Hozzátette, hogy a júniusi munkabérek kifizetése már meghiúsult, és ha a helyi politikusok továbbra sem fogadják el a 2025. évi elszámolást, akkor a júliusi bérek is veszélybe kerülhetnek. A nyár folyamán 8 felkészülési mérkőzésen szerepel a Váci NKSN női kézilabda csapata. Az első találkozón, július 14-én a Budaörs ellen lépnek pályára. A keret nem teljes létszámban kezdi meg a közös munkát, hiszen Kacsó Noémi, Keceli Mészáros Renáta és Pármai Liza jelenleg a junior válogatottal szerepel a kínai világbajnokságon. Így ők később csatlakoznak majd az együtteshez. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán írt bejegyzésében. Gajdos László kifejtette, a program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Ezekkel a felszerelésekkel biztonságos és hűvös környezet teremthető a gondozott állatok számára a legforróbb hetekben. A tárcavezető hozzátette, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony hűsítést nyújtsanak a védenceknek. Jót tesz a májával az, aki rendszeresen fogyaszt kávét. Egy friss kutatás szerint jelentősen csökkenhet többféle máj probléma kockázata is, olvasható a hvg.hu hírportálon. Kiderült, a daganatos megbetegedések kialakulásának veszélyét is számottevően mérsékelheti az, ha valaki napi rendszerességgel issza a feketét. A jótékony hatás ráadásul akkor is fennáll, ha 5 csészénél több fogy nap mint nap. A vizsgálat több mint 354 ezer ember adatain alapszik, akiket több mint egy évtizeden át követtek nyomon a szakemberek. Összeházasodott Taylor Swift és Travis Kelce. Az énekesnő és amerikai futballjátékos párja 1000 főt hívott meg a nagynapra, így a helyszín a New York-i Madison Square Garden stadion volt. Az eseményt szigorú hírzárlat övezte, ám most, hogy kimondták a boldogító igent, kiderült néhány részlet. Többek között az, hogy nem voltak koszorús lányok, a menyasszony tanúja a testvére volt, míg a sztárpárt közeli barátjuk Adam Sandler hollywoodi színész adta össze. Hollót szeretne Varga Viktor. Az énekes nemrég a Borsnak elárulta, korábban jó barátságot kötött egy madárral, amely még a fejére is ráült, olyan szoros viszonyt ápoltak. Azóta a szárnyas már a szomszédfára költözött, így a zenész magára maradt. Ezért fogalmazódott meg benne egy új lakó iránti vágy, de elmondása szerint a jogszabályok nem engednék, hogy Hollót tartson, így ez az álom még várat magára.
1: Közlekedés.
3: Figyeljenek az autósok, mert éjszakai sebesség ellenőrzés várható a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron, ne hajtsanak gyorsan.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
4: Szóda. Elindul negyedik és egyben utolsó óránk, ez itt a Szóda, velem Lombos Marcival, és mai vendégemmel Forrával, aki egy fiatal rapper. Az mindig úgy szoktam a negyedik sor, vagy a negyedik órát, azt úgy szoktam kezdeni, kicsit így a Siket Norbi versre reagálva, hogyha téged mondjuk így, ha volna néhány olyan sorod, amit így nem tudom, így úgy érzed, hogy azt akár magadra is tetováltatnád, vagy hogy az nagyon te vagy, akkor ezt a négy sort elmondhatnád, és ha van kedved, akkor csináltunk olyat, hogy én nyomok egy beatboxot rá, vagy alá.
5: De olyan számból, amit ismerek? Hogy egy...
4: Ne, ami a tiéd, amit
5: ja, ami
4: te írásod.
5: Aha. Talán van egy, amit nemrég írtam, azt...
4: Előveszed?
5: Elő.
4: Forra előkapta a telefonját.
5: Igen.
4: Belemegy a jegyzetekbe. Figyelj, a jegyzeteket írod, vagy föl szoktad diktálni?
5: Írom. Mert mindig már kialakítottam egy rendszert, hogy bizonyos betűket nagy betűkkel írok, meg hova teszek veszőt, hova teszek, és akkor úgy jobban emlékszem a ritmusra is, mert az segít nekem. Szóval...
4: Egyébként tök fontosak ezek a rendszerek.
5: Amit összeírtam, az megvan, ez 4 sorpont.
4: Oké. Figyelj, segítesz nekem egy tempóba? Csak elég, ha fejeddel.
5: Ilyen. Nincs 10 évből percben, nem kompresszibilis, mint a víz, a balcsin idén se volt ennyi dilis. Egy tippel, egy trükkel, valójában tennünk kell, azért, mert a befektetett energia nem tűnt el. Yeah!
4: El is indítottuk a 4. óránkat, az első dalunk pedig nem más, mint... bocsánat, hogy ilyen... Ez Klub 54, csukd be a szemed! Ő egy nagyon jó barátom egyébként, aki ezt a dalt írta, a Juhász Attila. Pont most fejeztünk meg vele egy lemez. Csak így mondom.

0: a szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: A vonal másik végén Temesi Berci, ismerjétek meg egymást, vendégem Forra, egy fiatal rapper srác, Temesi Berci pedig egy nagyon kedves barátom, kiváló zenész és elnöki tagság barátom.
2: Hát enyém a megtiszteltetés, hogy megismerhetlek.
1: Egyébként, csak mondom, Bercivel is szoktunk zsűrizni, hogy Forrával Miskolcon a Hely Nekem Tehetségkutatón találkoztunk. Helyfoglaló.
3: Nagyon nagy. Nagyon nagy.
1: És akkor most pedig egy rovat, ami a férfiakról fog szólni. Mit hoztál nekünk, Temesi Berci?
3: Rengeteg minden eszembe jut, és ugye igazából mindig próbálom itt már több mint 10 éve valahogy összehozni a témát az előadóval. És rengetegszer beszélünk arról, hogy a rap mint olyan stílusban mennyit hozzájárult ahhoz, hogy az emberek mondjuk ilyen bővebb, oversize ruhákban vannak, vagy a sportcipők, vagy éppen a mit tudom én, fejpánt, stb. Stb. Meg sok más témában is beszéltünk, akár különböző kiegészítők, amik így jellemzőek erre a stílusra, de hogy ezeket a hétköznapokban mi hogy viseljük, vagy hogy működünk, és nekem csak annyi jutott eszembe, hogy rengeteg olyan előadót látok rapperek között is, akik mondjuk fonják, vagy rasztásítják a hajukat, és manapság, hogyha nézzük mondjuk a foci VB-t, és egy kis párhuzamot vonunk, ott is nagyon divatos az, hogyha valakinek hosszú haja van, akkor be van így fonva. Hogy mennyire hat szerintetek mondjuk akár most a fociról is átkanyarítva ezt az előadó művészekre, hogy szerintetek egy hétköznapi ember, aki nem áll színpadon, vagy nem feltétlen művész ember, hatunk-e rá úgy a művészetünkkel, hogy emiatt mondjuk ők rasztásítsanak, vagy éppen fonják a hajukat úgy, ahogy mondjuk egy színpadon álló?
2: Hát egyébként ez nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy valamennyire igen, mert hogyha még nem is látják a zenei világot mögötte, de hogy az öltözködést ugyanúgy, mint önkifejezést, azt felismerik, és valahogy ilyen szinten szerintem továbbadódik ez a hovatartozás érzés, amit azok fejeznek ki, akik meg otthon mozognak abban, akár a hip-hopban, vagy más ilyen zenei műfajokban, amik összekapcsolódnak az öltözkedéssel, vagy a hajstílussal, akár mondtad a rasztásítást, vagy a hoodie szokott még olyan lenni, sportcipők, ezek, sneakerek. Igen. Szóval szerintem igen.
1: Figyelj, szerintem azért érdekes kérdés, mert az Egyesült Államokban nem azért öltözködnek így, mert mondjuk a nem rapperek, mert a kedvenc rappereik is így öltözködnek, hanem hogy ott érted, a hip-hop az egy komplex kultúra. Érted, hogy az, hogy ott mindenki így jár, érted, így megy be az őrmester, így megy be a rendőrségre dolgozni, érted, le van fonva a haja, meg érted, neki ugyanolyan cipőt vesz, meg nem tudom. Tehát, hogy ott az egy társadalmat érintő kultúra. Uh-huh. De Magyarországon meg szerintem nem így van. Magyarországon meg az van, amit a Berci mond. Hogy azért, mi tulajdonképpen azért kezdtünk el baseball satyeszeket hordani, meg oversize gatyákat letolva, mert hogy a kedvenc énekeseinken ezt láttuk. Uh-huh. Nekem ez a gondolatom. De különben szerintem rengeteg embert inspirálnak így az előadók.
2: Ja, hogy az a különbség, hogy ha jól értem, hogy kint így ez alapvetően annyira beleívódott a kultúrába, meg így a társadalomba, hogy ez a norma.
1: Igen, hogy... tehát hogy érted, hogy Amerikában nem azért hordanak szakadt farmert, kockásinget és cowboy kalapot, mert a Johnny Cash is abba jár, hanem azért, mert ebbe járnak uh-huh. a vidékiek, érted?
3: Uh-huh.
1: A
3: Johnny Cash meg hogy egy konkrét példát mondjak, és Balassagyarmathoz kötődjünk. Ugye a Gáspár Laci sem gondolom, hogy ott gyarmaton látott befonva bárkit, aki inspirálta a séróját, hanem amikor ő végre bejutott a tévébe, és az első videóklipjét megcsinálta, akkor ő kifejezetten a Will Smith miatt az ő felé irányába táplált imádata inspirációja. Ő azért így befonatta például a haját, vagy az R. Kelly, vagy a, igen. Mit tudom én, mehetünk tovább, vagy akár...
1: Egészen jó példákat hozom különben, de tényleg.
3: Igen, tehát hogy pont azért hogy így értsük is, amit mondunk, hogy ne csak így általánosítsunk, hogy nem gondolom, hogy itt alsó-némediben valaki azért lenne lenne rasta, mert éppen a nagypapája rasta volt, vagy az anyukája, vagy a nagybátyja is nagyon menőnek tartotta, mint ahogy én például azért szeretek elegánsabban öltözködni, hogyha társaságban vagyunk, mert ezt láttam a nagypapámon, aki kalapot vett, aki napszemüvegben volt, aki felvett egy fehér inget, egy ére vasalgatját, tehát hogy ezt hozzuk generációkkal. Ezeket az extra dolgokat, mint mondjuk egy fonott haj, vagy rasztásítás, amit hogyha igényesen csinál az ember, akkor higiénikusan jól meg lehet szépen csinálni, sőt, erre már vannak felépített üzletek, meg shopok. Hogy ezt viszont azért nem látjuk így, tehát nem az van, mint kint Afrikában, vagy bárhol, hogy ezt így hozza az ember, hogy egy kicsit levegőzzön a feje, vagy bármi, igen, hanem mert ott elképesztő meleg van, hanem itt inkább egy más inspiráció.
1: Egy hovatartozást, igen.
3: Igen. Mint ahogy én is mondjuk az irokéz felnyírt hajat, független attól, hogy hosszú hajam volt, én oldalt mindig felnyírattam gyerekkoromban, mert a Metallica basszusgitáros Jason Newsted az indiánok irányába való tiszteletéül irokéz módra felnyíratta oldalt a séróját föl, meg hosszú alatt, és így én neki köszönhetően hordtam például így a hajamat, nem azért, mert herenden bárki így hordta volna a haját.
1: Igen. Nem, ez volt a jellemző herendi népviselet. Egyébként ez felvett egy másik kérdést, és szerintem ebbe ez az izgalmas. Hogy hova tűnt a kelet-európai kultúra az életünkből? Hogy hol van az, hogy nagyapánk gojzervarrott cipőibe, érted, kalapokba, a szabónál varrott zakókba, meg nadrágba mennek az emberek, nem?
3: Hát pár helyre, ha elmegyünk, akkor van ilyen, mert azért egy kicsit arrébb mászva Olaszországba vagy Spanyolországba elképesztő stílusos embereket látni az utcán. És ott azért, hogyha megnézzük a barátainkat, akikkel színpadon állunk, akár a gitánót, akár sokakat, akik azért így felveszik a két soros zakót, felveszik azt a, mit tudom én, sneakert, azt a makkos cipőt, érte? Tehát, hogy így vannak olyan stílusjegyek, amik azért az olasz, spanyol, mediterrán divatból adódva mondjuk a kifejezetten erre a előadó művészi szektorra hatnak azért bőven.
1: Persze, csak azt mondom, hogy a miénk tűnt el.
3: Igen.
1: Tehát érted, a kelet-európai az tökre nincs. Érted?
3: Igen. Nem? Hát vagy nagyon autentikusan népviselet, vagy nagyon nemzeti,
1: hát
3: így.
1: Igen, de hogy ez nem tudott úgy újjá születni, egyébként volt rá néhány példa. Különben tök érdekes, Sőnedinának ugye van egy rovata ebben az adásban, ma nem tudtuk őt fölhívni, de hogy ő mondta, hogy milyen fura, hogy rengeteget utazik a világban, és hogy tulajdonképpen, most direkt nem mondok üzleteket, úgyis tudjátok, hogy miről van szó, hogy van az a néhány ilyen fast fashion márka, amit így kb. Minden nagyvárosban hordanak, és mondja az Edina, hogy tulajdonképpen az van, hogy leszállok Japánba, meg leszállok Berlinbe, meg leszállok Budapesten a repülőgépről, meg Hamburgba, és mindenhol ugyanezt hordják. Hogy érted, egy kicsit ezek az ilyen, ha csak nem nagyon erős, érted, lásd, Jamaica, amerikai hip-hop kultúra, tudod, ahol ez autentikusan él a népben, és nem valaki után megy, hogy tulajdonképpen így uniformizálódott a világ. És, igen, én megmondom őszintén, hogy egy picit ebből a szempontból úgy visszamennék abba az időbe, hogy megnézni, érted, hogy micsoda különbség volt, ha akkor utaztál, érted, mondjuk. És ha még,
3: igen, hát
1: még
3: nem is voltak repülők. A határon az osztrákokhoz mondjuk, akkor ott megláttad az osztrák hegyi kalapot, miközben a nagypapám Zalában ugyanúgy kalapot hordott, de láttam, hogy ez egy magyar kalap. Az egy vagy vadászkalap volt, vagy egy olyan magyar kézzel készített dolog, ami nem egy export vagy import termék, hanem kifejezetten egy saját magyar kézműves által készített egyedi dolog volt, ami ha gyártódott is nem több ezer darabban, hanem ott a környéken ellátta a piacot ezzel. Ugyanígy a Hosentrogerek azért, ha a nagypapám felvette, azon látszott, hogy az a nagypapám magyar Hosentrogere, független attól, hogy a németeknél, vagy az osztrákoknál láttad ezt rendszeresen, de ott meg teljesen más volt, meg hát más az a népviselet, más az a zenei kultúrához kötődő viselet.
1: És ti erről mit gondoltok, vagy mit éreztek ezzel kapcsolatban?
2: Hát én úgy gondolom például, hogy ezzel kapcsolódik valamennyire a nyelvhez is, hogy az is így úton van így, hogy valamennyire uniform, hogy vannak olyan kifejezések, amik már annyira bejönnek, hogy így a mindennapi beszédben, hogy lexikalizálódnak így több nyelven is, hogy ugyanúgy magyarban, mint a spanyolban, vagy a portugál, vagy bármilyen, és hogy ugyanez történik valahol az öltözködésben, és ilyen szempontból egyébként én is sajnálom azt, hogy így ezek így eltűnő félbe vannak, vagy hogy így kevésbé egyéni és kifejező az, ahogy így megnyilvánulnak a más országok népei. Igen.
3: Azért, ha egy kicsit a nyelv felé megyek, és vicces akarok lenni, azért pont egy ilyen kis mémet láttam a minap, és nagyon-nagyon nevettem. Most nem fogom tudni konkrétan átadni, mert nem tudom ezt igazán átadni így a hullámhosszon keresztül, úgyhogy ez leadható legyen. De hogy általában, hogy amerikai, egy francia, egy német, egy angol gólcsúg, akkor azt kiabálják, hogy gól! A magyarok meg azt mondják,
1: és mindenki tudja, hogy mire van.
3: Meg van a magyar verzió.
1: Igen. Nem, de tényleg ebbe különben Forrának tök igaza van, érted, hogy nis, red flag, érted, hogy ezek, hogy mindenhol, most mindenhol, érted, hogyha ha tiltott zónába mész, vagy olyat csinálsz, ami érted így tök gáz, akkor hello tesó, ez red flag, ezt mondják, tudod. Hogy van egy ilyen fajta uniformizálódás. Én egy picit így ebből a szempontból visszasírom azt az időt, érted, hogy tényleg az volt, hogy átléptél a határon, és más volt a ház, érted, hogy itt nem voltak mediterrán házak Magyarországon, vályogházak voltak szalmatetővel.
3: Ja.
1: Érted?
3: Hát, vagy kádárkocka.
1: Egy következő generáció, igen.
3: Igen.
1: Hát az
3: igen.
1: Már egyébként az uniformizálódás volt a kádárkocka, mert az ugye ez a bolsevista...
3: Meg a panel.
1: Igen.
2: De egyébként még egy kicsit hadd kanyarodjak vissza erre a nyelvre, hogy egyébként én úgy látom, hogy azért még valamennyire ez jelen van, és hogy itt is van hasonlóság, hogy amennyit mondjuk még azt gondolnánk, hogy mondjuk a magyar nyelvben azt szoktuk mondani, hogy ez nagyon jellegzetesen magyar, hogy be tudunk fűzni egy szitok szót így a mondat közepére, és hogy ez a mondat része, tudod, ezt szoktuk rá mondani. Így én azt láttam, hogy egyébként például a portugáloknak, meg szerintem sok más népnek is, csak azért mondom azt, mert ugye azt tanultam, hogy kint voltam, és ugyanezt mondta el nekem

0: bőrű brazilok, azok tök olyanok voltak, mint a magyarok. És de mit tudom én, érkezési szokás. Igen. De ez a jó tróger, tudod?
1: Igen.
0: Ez a jó tróger. Ja. Jó van, Berci drága, visszaengedlek.
1: Nagyon köszönöm, örülök, hogy beszéltünk.
0: Csókoltatjuk a kedves feleségedet is.
1: Gól! Ott van!
0: Ja. De bocs, nézitek a meccseket, ugye?
1: Persze.
0: Te forra?
2: Hát én nem követem, nem, én játszani nem szeretek, de így nem nézem most a meccseket. Ja.
0: Ez az első világbajnokság, amit nézem.
1: Ha már játszás, meg divat, meg hogy tehát hogy te egy másik generáció vagy. Mondd meg nekem őszintén, te törtél valaha össze ilyen kis konzolt a kezedben?
2: Nem, sose volt konzolom.
1: Képzeld el, erről beszélgettünk tegnap a barátaimmal, akik velem egy idősek, vagy nálam kicsit idősebbek, és ráálltak erre a játékra, hogy ugye a mi generációnk, akik mi sportoltunk, és pályán voltunk, és focisztunk, és válogatottak voltunk, meg itt, hogy nekünk belekódolódott az életünkbe az, hogy nyerni akarunk. És ez a generáció, hogyha leül egy PS-hez, vagy bármihez, és elkezd játszani, és nem nyer, összetöri a konzolt. Olyan barátaim, akik a világ legnyugodtabb emberei, azok általában egy évben 7-szer vásárolnak konzolt, mert összetörik. Miközben a ti generációtok nem ebben nőtt fel, meg nem ez a versenyszellem, hanem elveszítettem, meg mikor már valaki látja, hogy kikap, akkor inkább kilép, meg nem tudom, tehát hogy nincs ez az idegeskedés, és ezen röhögtünk múltkor, hogy egyszerűen annyira itt is látszik a generációs különbség, még ez a másfajta dolog, ha már itt megyünk most a divatra, vagy a nyelvekre, vagy bármire, hogy mi hogy változik, hogy ez is milyen érdekes, hogy nekünk még vannak ilyen ambícióink, hogy minden áron nyerjünk, és tudod, és ilyen 60 évesek, ilyen 20 évesekkel próbálnak játszani az online térben, és hát nyilván 2 perc alatt agyonverik őket a fiatalok, de hogy az öregek annyira idegesek, hogy összetörnek.
0: De egyébként csak megnyugtatlak, hogy a mai fiatal generációban is van így, én például múltkor a Végbort pályán egy 6 éves kisgyereket megvertem pingpongba 21-0-ra, és nagyon ideges volt.
1: Értem már a győzelmeidet.
2: Hát de figyelj, legalább nem fogja visszasírni később ilyen gyerekkori traumain, hogy ó, basszus, hagyott engem nyerni, mert ilyet is láttam.
1: Egy rövid sztori, annó még mikor volt a zöld pardon, nagyon szerettünk oda járni, és voltak csocsóasztalok, ezeket lehetett használni, és mindig azt fizette, aki kihívó volt. Aki nyert, az meg a pályán maradt. És hát én a Fisnek az énekesével, a Krisztiánnal voltam párban, nagyon-nagyon sok évig mi együtt jártunk oda, és senki nem tudott minket megverni. Én mindig hátul voltam, Krisz mindig elől, és meg voltak a figurák, és mi így nyertünk. És mikor nem tudom, voltunk 10-11 meccset játszottunk, mert mindig mi maradtunk fenn, mindig mindenki kikapott tőlünk. Jött egy ilyen fiatal páros, két kis csávó, tudod, ilyen, épp hogy beengedték őket az épébe, így korosztály szerint talán. És akkor így néztük, most megint játszunk, mindegy, játszunk, akkor tudod, ez a fej. És ahogy így konstatálták, hogy jöhetnek játszani, akkor egyszer csak az oldalzsebes gatyáikból elővették a VD40-eket, elkezdték befújni a pálcákat, és akkor már éreztük, hogy itt baj van, ami majd most történik. És kiderült, érted, hogy ők a Fehérvár és környékén a világbajnokok, érted? Elkezdtek dekázni, fejelgetni a csocsóasztalon, a bábukkal, és ugye azt se tudtuk, hol vagyunk, konkrétan előről, hátulról bőröztek minket. Úgyhogy asztal alatt mászva elkullogtunk 10-0-ás vereséggel. Na hát ez a generáció.
0: De egy kulturális programajánló, a világ második legjobb gitáros, azt láttátok? Egy Woody Allen film.
1: Igen, igen. Abszolút, nagyon szép.
0: A Johnny Depp játsz, nem a Johnny Depp, hanem
1: nem. Hirtelen akartam, aki igen. Most is egy, most kapott Oscart a...
0: De szeretem őt. Ja Istenem, hogy hívják
1: filmjél
0: őt?
1: Igen. Igen.
0: Na mindegy, nagyon nagy a film, és ott nagyon van, hogy tehát tényleg, tehát irgalmatlan gitáros, hát ebből él nagyon jól, azt öntörvényű, azt csinál, amit akar.
1: Caprio-val játszik most egy filmben, arra kapott Oscar.
0: Azt én nem láttam. Eszembe fog jutni mindjárt.
1: Elképesztően ki van gyúrva, nagyon durván néz ki.
0: És akkor arról szól, hogy elmegy valahol, nincs pénzem, elfogy, mert elisz az összes pénzét. És akkor úgy próbál pénzt szerezni, hogy a világ második legjobb gitárosa ként, így álnéven benevez egy vidéki tehetségkutatóra, hogy van 150 dollár

0: fődíj, tudod? És akkor
1: oda Sean Penn.
0: Sean Penn, így van, a Sean Penn. És akkor tudod, hogy nyilván legitározza, érted? Hát a világ második legjobb gitáros, de aztán kiderül valakinél így, és kiderül, hogy ő kicsoda, és gyakorlatilag két lábban rúgdossák ki őt a tehetségkutatról, hogy te soha, menjél már innen, mit keresel te itt?
2: Hát ja. Ez záró témaként, akkor viszont a Charlie Chaplin-t ide kell hozni, akit lehet, hogy a kolléga nem ismer, de mi biztos, hogy ismered? Tudjuk, meg a hallgatók is, hogy
3: nem, Charlie Chaplin megvan?
0: Nem tudja ki.
2: Na mindegy, Charlie Chaplin egy világhírű színész volt, még a néma filmek idejéből, fekete-fehér mozgó képek némán mentek a lázenélve, és hát ő egy elképesztő világsztár lett. És egyszer benevezett egy Charlie Chaplin hasonlás versenyző, és harmadik lett.
0: Az de komoly. Az de komoly.
2: Saját hasonlás. Senki nem tudta, hogy ő az bevezett,
0: Raj volt az
2: a harmadik lett.
0: Jaj, de nagy. Édes Istenem. Jó van, Berci, csókollak.
2: Puszi nektek, vigyázzatok magatokra.

0: Az utolsó hosszabb beszélgetés blokkunkban a jövőről lesz szó.
1: Legyen így.
0: Neked mit mond?
1: Hát nekem most egy elég olyan időszaka van az életemnek, ahol ez így fontos szerepet játszik, mert én ugye most végeztem az alapszakon, és így most egyelőre...
0: Az azt jelenti, hogy most-most?
1: Most-most.
0: Mikor adtad le a szakdolgozatot?
1: Hát azt már áprilisban. Azt hiszem pont 12-én.
0: A portugál hip-hopról.
1: 12-én, tehát én aznap két fontos dokumentumot is le kellett adjak. És igen, arról írtam a szakdolgozatomat, a záróvizsga az meg előző héten volt, azt hiszem a szóbeli meg az írásbeli része is.
0: És mi lesz? Mit fogsz kezdeni az életeddel, fiam?
1: Hát most vagy maradok a jelenlegi munkahelyemen, pont ma találkoztam így ezelőtt a főnökömmel, hogy átmegyek állandósba oda, vagy felvesznek a...
0: És ez mi?
1: Én műszaki hiba elhárító vagyok a Telekomnál, szóval ott így voltam egy évig diákmentor, és hogy oda mennék L2-re, ami csak annyit jelent, hogy ott lennék az állandós kolléga, mert először ugye ezt diákmelónak hirdetik, és onnan vannak, akik állandósak, hogy az már egy másik szint. Vagy felvesznek a zenesuliba, amire most gyúrok, hát csodálkozok.
0: Hova mennél?
1: Hát a Kőbányára, ahova a tanárom.
0: Ő felvételiztetett.
1: Igen.
0: Uh-huh.
1: És azóta ismeritek egymást?
0: A Berc. Nem, a Berci. A Berci ott tanít.
1: Értem.
0: És felvételiztetett.
1: Tényleg? Fú, hát akkor találkozni fogunk még. Akkor találkozni fogunk, ott leszek a pótfelvétel.
0: Megmutatom neked a fényképet. Na, ez egy érdekes szitu.
1: Igen.
0: És akkor megpróbálnád a Kőbányát?
1: Hát én mindenképpen
0: és
1: megpróbálom.
0: És milyen szakon?
1: Hát gitárra menni.
0: Gitár.
1: Úgyhogy most keményen nyomom, így nyáron igyekszek minden nap gyakorolni, és akkor remélem, hogy sikerülni fog. Mert az a helyzet, tudod, hogyha nem sikerül, akkor viszont ennek a munka jelentkezésnek, hogy átmennek állandósba, annak kell sikerülnie, különben nem tudom ezt folytatni, amit most, mert ez ugye diákigazolvány kell.
0: Azt a magabiztosságot, amit hoztál nekem az első három órában, azt szeretném, hogy most is, hogy nincs, ha sikerül, meg minden sikerülni fog. Ugye ez csávó vagy te?
1: Legyen.
0: Figyelj is, és mint forra, tehát mint hip-hop arc, mint hip-hop persona, ott mi a jövő?
1: Hát én most ezt úgy látom, hogy szeretném, most azon dolgozok, hogy így minél jobban így ezt kombináljam a gitárral valahogy, és hogy tudjak tényleg egy olyan karakteres zenét hozni, amit én megálmodtam, ami így innovatív, vagy viszonylag, mert nem sok ilyen előadót látok, vagy én nem is tudom, hogy ki tudnék mondani, meg hogy szeretném jobban elvinni az élő performance-ok irányába, hogy én nagyon szeretem a production csinálni, de úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amit mindig szerettem volna csinálni, például szeretnék nagyon régóta visszatérni a street vagy az utca zenéléshez csak a gitárral, mert régebben nagyon sokáig nyomtam ezt a freestyle-ozást így a városba, de hogy most ennek szeretném egy második verzióját látni így gitárral együtt. Úgyhogy most ezen dolgozok, meg természetesen még van egy másik, van az új projektem, egy album, amin így dolgozok, az is inkább ilyen gitáros lenne, szóval most így ezen dolgozok, hogy így fejlődjek, mint előadó. Aha. És hogy többet tudjak nyújtani.
0: És mi a cél?
1: Hát én úgy képzelem el, hogy egy olyan előadó szeretnék lenni, akinek ugyan megvan ez az ilyen conscious rap vagy knowledge rap-es lirikája, ilyen esetleg ilyen blues, ilyen melodikus alapok, amiket akár a helynekemen hallhattatok, és hogy annyi, hogy akkor bármikor, ha így szeretnék, akkor így ki tudjak robbanni egy ilyen gitárszólóba, amilyen eszméletlenül király és hangulatos, szóval ez a cél, én ezt képzelem el, és most így igazából mindent megteszek, ami tőlem telhető, hogy elérjek erre a pontra.
0: Te amikor gyakorolsz mondjuk gitárt, de ez ugyanúgy érvényes lehet mondjuk a repre is, hogy mondjuk felvétel előtt, akkor így mennyire merülsz el időben?
1: Hát, hogy mennyit gyakorlak? Hát most egy nap egy órát szoktam gitározni, és de azt így tartom rendszeresen, úgyhogy most mert korábban tudod, mondtam, hogy ugye a helynekemen mondtam, hogy egy éve gitározok. Hát az igaz, hogy akkor vettem meg a gitáromat, de hát például ebbe a szakdolgozatírós, 50 kredites tanulós záró vizsgás időszakban most nem tudnám megmondani, szerintem meg tudnám számolni a kezem, hogy hányszor vettem fel a gitárt az alatt, az időszak alatt. És hogy tényleg ebbe látom most, vagy ez a tehetségkutató mutatta meg nekem, hogy oké, tényleg nem az számít, hogy most mennyi ideje van meg, hanem az, hogy mi van abban az időben, ami tényleg energiabefektetés, ami gyakorlással telik. És mi ebből örömzenélés, és mi a gyakorlás, hogy ezt el tudjam választani.
0: És mi a végcél? Hogy látod magad boldognak mondjuk 50 évesen?
1: Hát úgy, hogy van mondjuk, hogy nagyon királyul tudok gitározni, rappelni, és hogy esetleg van egy barátnőm, aki szintén zenél, és ő adná a női vokálokat rá, és olyan páros lennénk, hogy fú.
0: Úgy legyen, kívánom neked. Még nem köszönünk el, a óra vége előtt, a hírek előtt visszajövünk egy pár percre, viszont az utolsó zenei blokkot most elkezdjük, és azt is megmondom, hogy milyen dallal. The Wildlife és a How to Move On következik.

0: Igen, tisztelt hallgatóink, ez volt a mai napra a Szóda, a Lombos Marcival és vendégemmel, és nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél Velencére. Azt érdemes tudni, hogy vonattal, most én már ugye innen a Velencei tó partjáról közvetítem az adást, és hát ha budapesti vendégem van, akkor az elkerülhetetlen, hogy vagy vonatra kell szállni, vagy autóba ülni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt megtetted. Még bármilyen gondot el akarsz mondani, adnál, itt hagynál valamit a hallgatóknak, akkor most van erre időd.
1: Hát arra buzdítok mindenkit, hogy fogadják el a kínált vizeket a közfeladatot ellátó személyektől így a nagy melegben, és annyit, hogy hát én köszönöm a meghívást, én is örülök, hogy itt lehettem.
0: Hidratáljatok sokat, forra ezt üzeni. Nálunk most szerelmes órák következnek, a szerelem hullámhosszán, szoktam mondani, hogy ilyenkor egy picit hangosítsátok föl a rádiókat, hogy ne hallják a szomszéd szobában, hogy ti mit csináltok. Jövő héten is lesz vasárnap, délután 4-től este 8-ig Szóda velem, mindenkit csókoltatok, készüljetek föl szerelem hullámhosszán, hagyjátok a tévét a francba, inkább foglalkozatok egymással. Mi megszólunk közben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

emlékkoncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Világi Vigalom. Június 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 20 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: A nagyoroszi művelődési házban található konyha teljes körű felújítását javasolja az egyik önkormányzati képviselő. Borbély László közösségi oldalán azt írta, az üzemet egy körülbelül 6 hónapos időszakra be kellene zárni, hogy egy átfogó, korszerű rekonstrukció valósulhasson meg. Hozzátette, egy ilyen beruházás jelentős forrást igényel, becslések szerint legalább 50 millió forintot, ugyanakkor úgy gondolja, hogy a település pénzügyi lehetőségei ezt megengedhetik. A képviselő kifejtette, ha egy modern, jól felszerelt főzőhelyiséggel rendelkezne a falu, elegendő lenne egyetlen szakács, aki egyben az élelmezés vezetői feladatokat is ellátja, valamint 2-3 konyhai kisegítő. Szerinte egy ilyen háttérrel nem csak az intézményi étkeztetést tudnák magas színvonalon biztosítani, hanem lehetőség nyílna különböző rendezvények, esküvők, családi és közösségi események kiszolgálására is. A Váci önkormányzat új kampányt indít azért, hogy a város közterületeire minél több egységes megjelenésű kerékpártámasz kerüljön ki. Ezzel párhuzamosan a helyi üzletek, szolgáltatók, kereskedelmi, illetve vendéglátó egységek elé kihelyezett tárolók cseréjére hívják fel a tulajdonosok figyelmét. Közölték, az akció keretében a hivatalos városi katalógusból választható eszközöket az önkormányzat helyezi ki egy egyszeri közcélú felajánlás megfizetése ellenében, és az így kihelyezett támaszok után a továbbiakban nem kell közterület használati díjat fizetni. Az egyszeri hozzájárulás összege a belvárosban 98 ezer, míg Vác egyéb területein 75 ezer forint. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszínre érkezés előtt a Váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonártechnikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzat tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketarfalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Erdőtűzek miatt ezreket kellett kiköltöztetni az Egyesült Államok Colorado államában, miközben a lángok már mintegy 160 épületet emésztettek fel, közölték a hatóságok. A legveszélyesebb helyzet a Denvertől délnyugatra fekvő megyékben alakult ki. Összességében mintegy 40 kiterjedt gócpontot tartanak nyilván, ahol még nem tudták körbehatárolni az égő, fás és bokros területeket. A pusztítást gyorsítja a viharos szél, valamint a több hónapja tartó száraz időjárás.
0: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint Nagylóc és Sződliger belterületén is, vezessenek figyelmesen.
0: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
1: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
0: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzat tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketartalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán írt bejegyzésében. Gajdos László kifejtette, a program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Ezekkel a felszerelésekkel biztonságos és hűvös környezet teremthető a gondozott állatok számára a legforróbb hetekben. A tárcavezető hozzátette, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony hűsítést nyújtsanak a védenceknek. A jövő heti ankarai NATO csúcs döntései nem kötelezhetik Szlovákiát arra, hogy részt vegyen az Ukrajna katonai támogatását célzó pénzügyi alapban, jelentette ki a szlovák kormányfő, miután levélben egyeztetett a szövetség főtitkárával. Robert Fico közölte, kabinetje szerint nem létezik fegyveres megoldása az ukrajnai konfliktusnak. Hozzátette, Pozsony kész továbbra is humanitárius segítséget nyújtani, és folytatja a szlovák-ukrán együttes kormányülések előkészítését, de semmilyen fegyverszállítást célzó keretbe nem száll be. Összeházasodott Taylor Swift és Travis Kelce. Az énekesnő és amerikai futballjátékos párja 1000 főt hívott meg a nagynapra, így a helyszín a New Yorki Madison Square Garden stadion volt. Az eseményt szigorú hírzárlat övezte, ám most, hogy kimondták a boldogító igent, kiderült néhány részlet. Többek között az, hogy nem voltak koszorús lányok, a menyasszony tanúja a testvére volt, míg a sztárpárt közeli barátjuk Adam Sandler hollywoodi színész adta össze.
1: Közlekedés.
2: Figyeljenek az autósok, mert éjszakai sebesség ellenőrzés várható a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron, ne hajtsanak gyorsan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 5-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Július közepén a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette zebegény finanszírozását, így a településnek valószínűleg nem lesz pénze, mintegy 30 alkalmazottja fizetésére, írja a Telex. Az elszámolást a testület többségét adó képviselőcsoport azért utasította el, mert véleményük szerint az önkormányzat Ferenczi Ernő polgármester által kezelt költségvetése tavaly 97 millió forinttal túllépte az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 milliós keretet. Hajnal Péter képviselő szerint, amíg egy független, kormányhivatali vagy állami számvevőszéki vizsgálat felnyentárja, mire ment el az összeg, addig nem hagyhatják jóvá a zárszámadást, mert nem akarnak cinkosok lenni egy esetleges szabálytalanságban. A béreket végül hitelfelvételből fizetnék ki. Zebegény polgármestere szerint a zárszámadás elfogadása körüli vita csak politikai hangulatkeltés a szóban forgó négy képviselő részéről. Ferenczi Ernő közösségi oldalán úgy fogalmazott, a testületi tagok hitelfelvételi javaslata eladósítja a települést. Ráadásul hirtelen kiderült, hogy mégis van már egy előkészített kölcsön, azt viszont a zárszámadás hiányában nem lehet felvenni. Hozzátette, hogy a júniusi munkabérek kifizetése már meghiúsult, és ha a helyi politikusok továbbra sem fogadják el a 2025. évi elszámolást, akkor a júliusi bérek is veszélybe kerülhetnek. Nagy erőket mozgósított a napokban több bejelentés, miszerint a Váci Dunaparton egy embert láttak bemenni a vízbe az esti órákban. A Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat internetes bejegyzésében az olvasható. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja riasztotta a csapatot. A helyszíre érkezés előtt a váci hivatásos tűzoltók, a Vácgöd önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint a rendőrség már megkezdte a környék átvizsgálását. Ebbe a munkába kapcsolódott be a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság búvárszolgálata, egy tűzoltóhajó, valamint a mentőszolgálat is. Hozzátették, a folyószakaszt drónokkal repülték át, ellenőrizve, hogy a feltételezhetően bajba jutott személy kijötte valahol a szárazföldre. A hivatásos és önkéntes mentőegységek gyalogosan vizsgálták át a partot, míg a szakemberek a hajó bevonásával, szonár technikával a medret is átfésülték. A kutatás során senkit sem találtak.
4: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte, a kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket.
2: Közlekedés.
3: Figyeljenek az autósok, mert éjszakai sebességellenőrzés várható a 2-es főúton Borsos-Berén belterületén, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron, ne hajtsanak gyorsan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

Hosszúnap volt, este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: 세상은
1: Megafon.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. Részletezte. A kabinet célja, hogy a történeti iratokhoz való hozzáférés kiszélesítésével elősegítse a tudományos kutatást, erősítse a társadalmi bizalmat, megteremtse a tudás gyarapításának feltételeit, és így hozzájáruljon a nemzeti emlékezet hiteles megőrzéséhez. Hozzátette, a jogszabály hatályba lépését követően a titkos szolgálatok kötelesek lesznek a náluk lévő valamennyi adatbázist átvizsgálni, és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Ha nem, az akták átkerülnek a levéltárba, ahol a szakemberek elkezdik a szükséges elemzéseket és értékeléseket. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, ezért a Magyarországi Cigányok Fóruma a kormánytól a programok soron kívüli kifizetését követeli, közölte a szervezet elnöke. Kolompár Orbán úgy fogalmazott, kritikus helyzetbe kerültek a hazai hagyományőrző, kulturális és nyelvi rendezvények, mivel a döntéshozó szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert támogatásokat. Hozzátette, a nyári szezon közepén járunk, de a nyertes civil szervezetek és roma önkormányzat tömegesen kénytelenek lemondani a programokat. Ennek oka, hogy az érintettek nem rendelkeznek olyan tőketartalékkal, amelyből meg tudnák előlegezni a szállás, az étkeztetés és az utazás milliós nagyságrendű költségeit. Nincsenek meg a 2023-ban leszerelt vármegye táblák, írja az RTR híradó alapján a Telex. A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy eltörlik a vármegye és főispán elnevezéseket. Magyar Péter ekkor azt mondta, reméli, még megvannak a korábbi jelzések. Erre reagálva Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese, az RTL-nek kifejtette, hogy már rég átmatricázták és átfóliázták az egykori táblákat, amiket forgalomterelésre használtak fel. A közútnak 589 megye határtáblája van, ezeket kéne lecserélni, ami 50 millió forintba kerülhet. A lap megjegyezte, a kormányfő szerint elég lenne a vár szótagot egy-egy piros szívecskével letakarni. Ezt viszont csak jogszabálymódosítással lehetne megoldani. Ráadásul le kell majd cserélni a középületek feliratait és a hivatalos pecséteket is. Ennek költsége egyelőre nem ismert. Hollót szeretne Varga Viktor. Az énekes nemrég a Borsnak elárulta, korábban jó barátságot kötött egy madárral, amely még a fejére is ráült, olyan szoros viszonyt ápoltak. Azóta a szárnyas már a szomszédfára költözött, így a zenész magára maradt. Ezért fogalmazódott meg benne egy új lakó iránti vágy, de elmondása szerint a jogszabályok nem engednék, hogy Hollót tartson, így ez az álom még várat magára.
2: Közlekedés.
3: Figyeljenek az autósok, mert éjszakai sebességellenőrzés várható a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron, ne hajtsanak gyorsan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 6-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárcavezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot keltett, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. Új sorrend alakult ki a balatoni ingatlanpiacon. Egy friss piaci körkép szerint Tihany továbbra is a legdrágább település a tónál. A második helyre azonban már Balatonszemes került, megelőzve Siófokot, olvasható a Somogy vármegyei hírportálon. A beszámoló szerint Tihanyban jelenleg 1 millió 800 ezer és 2 millió 200 ezer forint között mozog az átlagos négyzetméter ár. Ezt követi Balatonszemes 1 millió 550 ezer forinttal, míg Szántód 1 millió 530 ezer forintos fajlagos összeg szerepel a legdrágább helyszínek között. A déli parton a használt nyaralók és lakóingatlanok négyzetméter ára jellemzően 900 ezer és 1 millió 300 ezer forint között alakul. A prémium környékeken azonban a 2 millió forint feletti árszint sem számít kivételesnek. Kóbor Léna, az Omega legendás frontemberének lánya régóta dédelgetett álmát váltotta valóra. Feldolgozta édesapja Kóbor János egyik legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A fiatal énekesnő Lotfi Begivel dolgozott együtt a produkción. Az új köntösbe bújtatott szerzemény kapcsán megjegyezte, szerinte édesapjának szokatlan lenne a modern, táncos átirat, de biztos benne, hogy ő is megértené, a mai zenei világ már ebbe az irányba tolódott el.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Egész éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot keltett, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. Új sorrend alakult ki a balatoni ingatlanpiacon. Egy friss piaci körkép szerint Tihany továbbra is a legdrágább település a tónál. A második helyre azonban már Balatonszemes került, megelőzve Siófokot. Olvasható a Somogy vármegyei hírportálon. A beszámoló szerint Tihanyban jelenleg 1 millió 800 ezer és 2 millió 200 ezer forint között mozog az átlagos négyzetméter ár. Ezt követi Balatonszemes 1 millió 550 ezer forinttal, még Szántód 1 millió 530 ezer forintos fajlagos összeg szerepel a legdrágább helyszínek között. A déli parton a használt nyaralók és lakóingatlanok négyzetméter ára jellemzően 900 ezer és 1 millió 300 ezer forint között alakul. A prémium környékeken azonban a 2 millió forint feletti árszint sem számít kivételesnek. Kóbor Léna, az Omega legendás frontemberének lánya régóta dédelgetett álmát váltotta valóra. Feldolgozta édesapja Kóbor János egyik legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A fiatal énekesnő Lotfi Begivel dolgozott együtt a produkción. Az új köntösbe bújtatott szerzemény kapcsán megjegyezte, szerinte édesapjának szokatlan lenne a modern, táncos átirat, de biztos benne, hogy ő is megértené, a mai zenei világ már ebbe az irányba tolódott el.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadnak és megengednek, zéró tolerancia van, hangoztatta Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási minisztérium állománygyűlésén. A tárca vezető a vasúttörténeti parkban jelenlévő mintegy 1700 dolgozónak többek között azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy megváltozzanak bizonyos a közigazgatásban berögzült reflexek, így létrejöhet egy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztérium. Arról is beszélt, azért is kell változtatni, mert Magyarország fejlettségi csapdába került, és az európai felzárkózás elakadt az elmúlt néhány évben. Szerinte ebből csak akkor fog tudni kitörni az ország, ha a piaci mechanizmusok, a gazdaság kitisztítása, a valós teljesítmények elismerése és a valós verseny visszakerül a magyar gazdaság működésébe. A Magyar Mártonhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Kontroll internetes lapszerkesztősége beismerte, hogy megtévesztő fotókat tett közzé Pócs Jánosról, írja a Média 1. Kiderült, hogy még márciusban, nem pedig a nyári rendkívüli hőség alatt készültek azok a képek, amelyeket leközöltek a fideszes országgyűlési képviselőről az aszályos, vízhiányos időszakban néhány nappal ezelőtt. A felvételeken Pócs egy tűzoltó tömlővel gyeplocsolás közben volt látható. A lap lényegében azt a látszatot keltett, mintha a politikus a vízhiányos időszak ellenére, a kormány kérése ellenére is öntözte volna a növényzetet. A lap végül Facebook oldalán ismerte el, hogy a fotók megtévesztőek voltak. A történteket tévedéssel magyarázták. Új sorrend alakult ki a balatoni ingatlanpiacon. Egy friss piaci körkép szerint Tihany továbbra is a legdrágább település a tónál. A második helyre azonban már Balatonszemes került, megelőzve Siófokot. Olvasható a Somogy vármegyei hírportálon. A beszámoló szerint Tihanyban jelenleg 1 millió 800 ezer és 2 millió 200 ezer forint között mozog az átlagos négyzetméter ár. Ezt követi Balatonszemes 1 millió 550 ezer forinttal, még Szántód 1 millió 530 ezer forintos fajlagos összeg szerepel a legdrágább helyszínek között. A déli parton a használt nyaralók és lakóingatlanok négyzetméter ára jellemzően 900 ezer és 1 millió 300 ezer forint között alakul. A prémium környékeken azonban a 2 millió forint feletti árszint sem számít kivételesnek. Kóbor Léna, az Omega legendás frontemberének lánya régóta dédelgetett álmát váltotta valóra. Feldolgozta édesapja Kóbor János egyik legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A fiatal énekesnő Lotfi Begivel dolgozott együtt a produkción. Az új köntösbe bújtatott szerzemény kapcsán megjegyezte, szerinte édesapjának szokatlan lenne a modern, táncos átirat, de biztos benne, hogy ő is megértené, a mai zenei világ már ebbe az irányba tolódott el.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Egész éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szó.